A 100 éve a mezőségi válaszúton született Kallós Zoltán évekig tanítóskodott, illetve dolgozott Gyimesben. Itteni kedves dalait Juhász Zoltán furulyás kíséretében énekli, aztán a Téka zenekar a Szüzeké című lemezéről szól egy gyimesi összeállítás. Muzsikál Vizeli Balázs, Havasréti Pál, énekel Tárnoki Beatrix.

0: Zalai dallamok következnek Táncházban című műsorunkban, a sort egy eredeti felvétel indítja, Molnár István énekli a közismert Elmentem én a vásárra félpénzzel kezdetű dalt, majd a Ne felejts, aztán a Harangláb együttes játszik zalai népdalokat.
1: Elmentem én a vásárra félpénzzel, ottan vettem én egy csukot félpénzzel, csukon mondjak, hogy elmentem én a vásárra félpénzzel, ottan vettem én egy kislány félpénzzel, kislány mondja, szeretném a mellája fakhatném, csukon mondjak, hogy

mondja a sapolya, kislaj mondja a szaradném, a mállája pakhatném, csukom mondja a kut. Elmentem én a vásárra fél pénzzel, ottan vettem én egy disznót fél pénzzel, disznó mondja rizsöl, bár rizsölöm, bár opányá. Libba mondja gellunga, Rissa mondja sapodja, kislaj mondja szaradném, a mállája pakhatném, csukom mondja a kut. Elmentem én a vásárra fél pénzzel, ottan vettem én egy kacskét fél pénzzel, kacska mondja amába, amalemba opanya, disztó mondja rizsölbá, rizsölömba opanya, libba mondja gellunga, rétszá mondja szapodda, kislaj mondja szaratném, a mallája pakhatném, csukom mondja kut. Elmentem én a vásárra fél pénzzel, ott vettem én egy csikót fél pénzzel, csikó mondja nyihá, hát izöldül bal a hálá, kacska mondja amalba, amalemba opanya, disztó mondja rühölbá, rühölömba opanya, libba mondja gellunga, rissa mondja sapoda, kislaj mondja szaratném, a mallája pakhatném, csukó mondja kut. Elmentem én a vásárra fél pénzzel, ottan vettem én egy csibét fél pénzzel, csibba mondja csip csip csip, oké fürgép csibba csip, csikó mondja nyihá há, kizöldös bar a hára, kacska mondja amalba, amalemba opanya, disztó mondja rühölbá, rühölömba opanya, libba mondja gerlunga, rétszá mondja sapoda, kislaj mondja szaratném, a mallája pakhatném, csukó mondja kut.

Táncházban című műsorunkban Juhász Zoltán kísérte Kallós Zoli bácsi énekét. Az ő lánya Juhász Réka és fia Juhász Dénes összeállításukat egy zalai patakról nevezték el, méghozzá a Kerkáról. Aztán a Táncházban című műsorunkban már hallott Vizeli Balázs unokaöccse, Vizeli Bálint következik, Göcsei zalai dallamokat játszanak zenésztársaival, az énekes Annus Réka. A zenekarban szintén muzsikál egy Vizeli, méghozzá Máté, akit a Góbé zenekarból is ismerhetnek, valamint Egervári Mátyás és Tímár András.

kedves hallgatóink, Táncházban című műsorunkat Vizeli Balázs zenekarának a Szeretnek felvétele zárja. Szabó Dániel cimbalmos játszik a zenekar tagjaival Sopron megyei cimbalom muzsikát. A felvétel előtt munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Fóti Tamás nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották. Műsoraink visszahallgathatók a mediaclip.hu internetes oldalon.

Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma kalandozás a páva nyomában. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.

Bársony Mihály tekerő muzsikájával köszöntöm kedves hallgatóinkat. Dalőrzők sorozatunkban a mai Mihály nap alkalmából a híres délalföldi muzsikus hangszerkészítőre emlékezünk. Bársony Mihály 1915-ben Tiszaújfalu egyik tanyáján 8 gyermekes középparaszti család 7. gyermekeként született, és ezen a vidéken is maradt haláláig. A Bársony testvérek között Mihály és József volt zenei érdeklődésű. A gyerekkori tamburálás, vagyis citerázás után hamar rákaptak a klarinétra, tekerőre. Első tekerőjüket olyan romos állapotban vették, hogy zsákban vitték haza. Miska ügyesen kijavította, majd annak mintájára egy újat is készített. Kis idő múlva már hívták őket fosztásba, névestére, patkaporos bálokba, lakodalmakba muzsikálni. A tekerő muzsika a II. Világháború után fokozatosan eltűnt az alföld paraszti kultúrájából, azonban Bársony Mihály megőrizte a hangszerkészítés mesterségét és a zenei repertoárt. Az általa vezetett helyi citera zenekar műsoraiban rendszeresen megszólaltatta a tekerő lantot is. Az 1960-as évektől figyeltek fel rá a népzenekutatók, a 70-es évek elején pedig a népzene iránti megújuló érdeklődés és a táncházmozgalom hatására szinte egyik napról a másikra az érdeklődés középpontjába került. Fesztiválokra, népművészeti kiállításokra hívták, a fiatal népzenészek pedig egymásnak adták a kilincset nála. Hangszert rendeltek tőle, és tanulni jártak hozzá. Nem csak muzsikája, hanem az általa készített hangszerek is messzire vitték Tisza Alpár hírét. Életében több mint 200 tekerőt készített, jellegzetes, festett díszítésű, dupla dallamhúros hangszereit pedig később bársony típusú tekerőként tartották számon. 1968-ban megkapta a népművészet mestere címet. Bársony Mihály 1989-ben halt meg. Hangszerei és muzsikái azonban nem csak a népzenei mozgalomban hagytak nyomot. Tisza Alpáron ma is őrzik az emlékét. 1996-ban a település poszthumusz díszpolgárává választották, szobra áll a község központjában, az általa alapított hagyományőrző együttes pedig felvette a nevét. Róluk a következő dalőrzőkben még hallhatnak. Bársony Mihály már az 1960-as évek végén Szalagos Magnóra, később kazettára rögzítette újonnan készült hangszerei hangját és a gyermekkorában tanult dalokat. Szellemi és hangszerkészítő mesterségbeli örökségének egyik legfőbb megőrzője és továbbadója Szerényi Béla szerkesztésében 2001-ben jelent meg az első CD ezekből az archív felvételekből. Erről halljuk most a tekerő és klarinét együttesét.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsoport.

csak egy bűne volt, szerette az ég muzsikozó. Kártya mellé hóbor kellett, meg húri barát. Ez vitte el a termésnek mindig a javát. A csikódat is felírtom, a végrehajtom. A kocsmában mégis zengett a muzsikozó. Így hát nekem nem maradt már se kocsi, se ló. Koldus lettem, koldussá tett a muzsikozó. Pedig hát a nagyapámnak uradalma volt.

sem könnyű hazamenni. Szőke kislány, barna kislány, jaj, de tetszik valamennyi. Megforgatom mindegyiket, megszerettem az egyiket, kitáncolom magamat az angyalát. Szőke kislány, barna kislány, folytassuk a ragyogóját. Megforgatom mindegyiket, megszerettem az egyiket, kitáncolom magamat az angyalát. Szőke kislány, barna kislány, folytassuk a ragyogóját. Húzzad, húzzad ezt a nótát, most már mindegy fene bánja.

0: anyja lát. Húzzad, ezt a nótát hajnalig a ragyogóját. Hiszen úgyis egyszer élünk, senkivel mi nem cserélünk, kimulatjuk magunkat az angyalát. Húzzad, húzzad, ezt a nótát hajnalig a ragyogóját.
1: Dankó Rádió Budapesten FM 100,8 A Magyar Zene Rádiója.

pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok év.

A pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Tankó Rádió, a Magyar Zene Rádió.

0: szemét, a fülben rózsámért.
1: Dankó Rádió. Turkevén FM 98,2. A magyar zene rádiója.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: A kanyargó tisza partján.

0: Örökzöld dallamok.
1: Mindenkinek van egy álma, az enyém te lettél.
0: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: azért is mulatok, csak azért is elhúzatom a nótát.
1: A legszebb magyar nóták hajnalban is a Dankó Rádióban.

Rádió. Máté Szalkán FM 104,5. A Magyar Zene Rádiója.

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó reggelt kívánok! A hírszerkesztő Jávor Miklós nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina, főbb híreink röviden. November 4-től kutathatók az ügynökakták. Magasabb bérekért tüntettek a közalkalmazottak Franciaországban. Sok napsütésre számíthatunk, akár 27 fok is lehet. Jönnek a részletek. November 4-től lesznek kutathatók az ügynökakták. A korábban bejelentetthez képest 2 héttel később válnak nyilvánossá a kommunista állambiztonsági iratok, mert az előkészítés a tervezetnél több időt vesz igénybe. Elsőként a hálózati személyek sorszám és időrend szerint iktató könyvei, a beszervezési naplók, a jelentéstevők részletes adatait összefoglaló, úgynevezett hatos kartonok, valamint a pártállam utolsó éveiben keletkezett mágnes szalagok adattára kerül fel a nyitottakták.hu oldalra. A miniszterelnök szerint újabb kihallgatásokra lesz szükség az ukrán aranykonvoj ügyében. Magyar Péter arra reagált, hogy Fürth Pál, a központi nyomozó főügyészség korábbi vezetője nyílt levélben azt állítja, márciusban Orbán Viktor kormányfőként személyesen adott utasítást az ukrán pénzszállítók elfogására. A Fidesz szerint az aranykonvoj ügy arról szól, hogy az Orbán kormány véget vetett az ukrán maffia pénzszállításának Magyarországon. Az ukrán pénzszállítókat védő ügyvédi iroda ugyanakkor úgy fogalmazott. A volt kormánypárt nyilatkozata felír egy beismeréssel. Budapesten tárgyalt az európai főügyész. Laura Kodruca Kövesi, az igazságügyi, a pénzügyi és a belügyminiszterrel, valamint a legfőbb ügyész helyettessel egyeztetett Magyarország európai ügyészséghez való csatlakozásáról, amelynek folyamata jelentős szakmai, intézményi és jogalkotási feladat lesz. Az ehhez szükséges első jogszabálycsomag még idén az országgyűlés elé kerül. Magasabb bérekért tüntettek a közalkalmazottak Franciaországban, több mint 200 000 ember vonult utcára, a fővárosban 30 000 demonstráltak. A szakszervezet szerint jelentősen visszaesett a dolgozói életszínvonal, miután 2022-ben és 2023-ban összesen csak 5%-kal nőttek a bérek, miközben az infláció több mint 24% volt. Közben folytatódtak az egy hete tartó iskolafoglalási akciók, több mint 400 állami intézményben tiltakoztak a diákok a rossz körülmények és a tanárhiány miatt. A rendőrség több mint 400 erőszakos tüntetőt előállított. Itthon még ma regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, amelyek jövőre szeretnének részesülni az SZIA 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. Kizárólag azok a szervezetek lehetnek kedvezményezettek, amelyeket legalább 2 éve jogerősen bejegyeztek. Ingyenes mesterséges intelligencia képzést indított a budapesti Gábor Dénes Egyetem. A 6 órás online kurzus az új technológia hatékony és biztonságos munkahelyi használatát segíti. A tananyag gyakorlati példákon keresztül mutatja be például a prezentációk, a piackutatások és a jogi, valamint fordítási feladatok elkészítését, továbbá a téves válaszok kiszűréséről is tanulhatnak a résztvevők. A kurzus az egyetem honlapján érhető el. Végül a várható időjárásról. Ma is napos, kellemes őszi idő lesz, helyenként megélénkül a szél. Sopron környékén erős széllökések is lehetnek. Napközben 23-27, késő este 9-15 fok várható. Hasonló idő valószínű a következő napokban is. Kedves hallgatóink, a pontos idő 6 óra 4 perc.
1: Derűs napot! A Dankorádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Jó reggelt, Deris napot kívánok, nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, a Dankó Rádiót hallgatják. Egy új nap kezdődik, 2026. szeptember 30-a, szerda, lassan 8 perccel múlt 6 óra. Ma van a helyi önkormányzatok napja, illetve a magyar népmese napja, Benedek Erdek születésnapja. Hajdú Tibor vagyok, munkatársaim Gorzsás Gábor hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő. Ma is 10 óráig töltjük együtt a reggelt, és ma is jó muzsika szól a Dankó Rádióban. Nóták, népzene, örökzöldek, operett musical részletek, Fekete a kökény. Kádár Zsuzsa előadásában hallgatjuk meg ezt a csárdást nem sokára, ha kimegyek a doberdói harctérre, énekli majd Kapi Gábor. Az örökzöldek között Máté Péter Egyszer véget ér című slágerét is játszom, az operettek közül pedig Lehár Víg özvegyére esett a választás erre az órára. Lukács Anita és Ninduk Hallon kettőse, a Pavilon kettős csendül fel majd nem sokára. Megnézzük, hogy változik-e, és ha igen, hogyan az időjárásunk a következő néhány napban. Spoilerezek, nem nagyon. Lesz majd névnapos köszöntés, illetve egy rövid összeállítás, ahogy szokott, a híres születésnaposokról. Hamarosan pedig kalendárium, vajon milyen fontos, érdekes események köthetők szeptember 30-ához, elsőként pedig Gáti Pál énekel Dankó Pista nóta csendül fel a Hamis a rózsán Miskolci Balog Zoltán és zenekara kíséretével. Kérem, hogy tartsanak ma is velem, derűs napot, jó reggelt!

0: tristezzo, pensi ciò che ciò sanzi ciò che hai. Nefutta a sici pici egeret.
1: 3 perc elmúlt, 4:45, jó reggelt.
2: Dankó kalendárium. Ezen a napon történt.
1: Háborúk, politikai, közéleti változások, közlekedéssel és technikával kapcsolatos újítások, elsőként pedig zenei és előadó művészet a témánk mai kalendáriumunkban. 1791-ben ezen a napon mutatták be Mozart Varázsfuvola című művét Bécsben, a külvárosi Freihaus színházban. A szövegkönyvet az az Emmanuel Schikaneder írta, aki az első előadáson Papagénót is játszta. 1935-ben ezen a napon került színre Bostonban Gershwin Porgy és Bess című operája. A Colonial Theater beli előadást a New Yorki bemutató követte október 10-én. A mű egyik legismertebb dala, Summertime and the Weather is Easy. 1848, most már magyar történelmi eseményekkel folytatjuk. Görgei Artúr hadbíróság elé állítatta Zicsi Ödöngrófot, akit aznap ki is végeztek. Zicsi kocsijában Jelasics kinevezését hirdető iratokat találtak, a hadbíróság pedig hazaárulásért ítélte halálra. 1941-ben ezen a napon kezdődött meg a Moszkva elleni német támadás első szakasza. Német páncélosok indítottak támadást, a fő offenzíva október 2-án kezdődött, ezért az eseményt akár pontosabban moszkvai csata kezdeteként is leírnunk. 1988-ban az elnöki tanács kegyelmi rendeletet hozott az 1956. október 23-a és 57. május 1-e közötti cselekmények miatt elítéltek egy részére. Nem volt tehát általános kegyelem, bizonyos ítéletekre nem terjedt ki, az érintettek ügyében külön felülvizsgálat lehetőségét írták elő. A döntés a rendszerváltozás előtti politikai enyhülés egyik állomása volt, az első szabad magyar önkormányzati választások első fordulóját pedig 1990-ben tartották ezen a napon, a második fordulóra október 14-én került sor. A választásokkal a helyi közügyek intézésében a tanácsrendszer helyét a választott önkormányzatok vették át, ez a helyi önkormányzatok napja. Végezetül közlekedés és technika történeti érdekességek. Az első Boeing 747-es 68-ban gördült ki a gyárból, ezen a napon a Jumbo Jet becenevet kapta. 75-ben Beirut közelében a földközi tengerbe zuhant a Malév 240-es Tu-154-es járata. A fedélzetén tartózkodó mind a 60 ember életét vesztette. A baleset pontos okát nem sikerült megállapítani, ezért a magyarázatként felmerült feltételezéseket nem lehet tényként közölni. 2008-ban ezen a napon adták át az M0-ás útvonalához tartozó Megyeri hidat, míg 2009-ben a Mohácsi busójárás felkerült az UNESCO szellemi kulturális örökségének reprezentatív listájára. Több forrás úgy jelöli meg, hogy ezen a napon jelent meg Gutenberg Bibliája, de ezt azért fenntartásokkal érdemes kezelni. A Biblia készítése 1452 és 55 között zajlott, és a megjelenésének pontos napja sem ismert. Az biztos, hogy Európában a mozgatható fémbetűkkel nyomtatott könyvek egyik első nagy alkotása volt, nem egyszerűen a világ első nyomtatott könyve. Nos, térjünk vissza a jelenbe, a folytatásban Mujkó nótáját hallhatjuk Huszka Jenő Martos Ferenc Gülbaba című operettjéből. Kádár Szabolcs János énekel, Berki Péter zenekar a kísér.

Lelövöm a poént, annyi változás lesz az időjárásban a következő néhány napban, hogy holnap némi nemű felhő érkezhet fölénk, melyek szűrhetik a napfény. Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Csapadék holnap sem várható, pénteken ismét a napsütésé lesz a főszerep. Ma is száraz, szinte mindenhol zavartalanul napos időre készülhetünk. Délután 23 és 27 fok közötti csúcsőmérsékletre számíthatunk. Becse, Felícia, Szofi és Örs napja is van ma, főnévnaposaink pedig a Jeromosok. Görögből származik a Hieronymos névből, azt jelenti, hogy szent nevű. Boldog névnapot kívánok viselőinek. Máté Péter, Egyszer véget ér című dalát játszom most.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok év.

0: 5 perc múlva 3:47.
1: Dankó kalendárium. A nap híres szülöttei.
0: Az irodalom, a zene és tánc, színház és film, üzlet és sport, elsőként pedig az orvostudomány és természettudományok kiválóságainak születésnapjai. 1847-ben született ezen a napon az első magyar orvosnő, Hugonnai Vilmának hívják. Zürichben szerzett orvosi diplomát 1879-ben, de azt Magyarországon csak 1897-ben, tehát csak nem 20 évvel később ismerték el. A várakozás éveiben szülésznőként dolgozott, és egészségügyi ismeretterjesztéssel foglalkozott. A Nő mint házi orvos című 1907-ben megjelent könyvét saját gyakorlati tapasztalataiból írta. Az első világháború idején mintegy 80 orvosnőt szervezett a hadikórházak szolgálatába. A Semmelweis Egyetem ma a róla elnevezett díjjal ismeri el az esélyegyenlőséget szolgáló munkát. Grósz Emil, aki szemészorvos volt, 1865-ben született ezen a napon. Nemzetközileg ismert műtétei mellett fontos szerepet vállalt a trahoma, egy fertőző szembetegség elleni hazai küzdelem megszervezésében. Hans Geiger, német fizikus, 1882-ben született ezen a napon. A Geiger-Müller számláló neve bizonyosan sokaknak feldereng. Walter Müllerrel fejlesztette ki, amely ionizáló sugárzás kimutatására szolgál. Benedek Elek író, meseíróval folytatjuk a sort. 1859-ben született a magyar gyermekirodalom alapítója. Ő volt az első olyan jelentős magyar író, aki a gyermekek nevelését és az irodalomhoz való hozzáférését nem mellékes dolognak, hanem nemzeti és kulturpolitikai missziónak tekintette. Hatalmas gyűjtőmunkával, például a Magyar Mese és Mondavilág köteteivel megőrizte a magyar és a székely folklór kincseit az utókornak. Pedagógiai és kulturális hatása is hatalmas. Újságíróként, szerkesztőként ő indította az Én Újságom című gyermeklapot, éveken át formálta a generációk ízlését és erkölcsi nevelését. Az ő születésnapján ünnepeljük a Magyar Népmese napját. Truman Capote, amerikai író, 1924-ben született ezen a napon, a Hidegvérrel vagy a Reggeli Tiffany-nál szerzője. Elie Wiesel, Nobel-díjas író, 1928-as születésű, Máramaros-szigeten született, túlélte a holokausztot, majd írásaival a túlélők emlékezetének és az emberi jogoknak lett világszerte ismert szószólója. Folytassuk zenével és tánccal. A kiváló hegedűművész Dávid Oistrakh, a 20. századi szovjet hegedűiskola kiemelkedő alakja, 1908-ban született ezen a napon. Udo Jürgens, osztrák énekes zeneszerző, a Merci Cheri című dalra gondolom sokan emlékeznek, 66-ban nyerte meg ezzel az Eurovíziós Dalfesztivált, 1934-ben született. A kossuthdíjas hegedűművész, a Liszt Ferenc Kamarazenekar alapító tagja, Rolla János, 44-ben született, 3 esztendeje, hogy sajnos nincs már közöttünk. Ma ünnepli születésnapját a Magyar Zeneháza ügyvezető igazgatója, Batta András, zenetörténész, ő 53-as, és 54-ben született ifjabb Járóka Sándor, hegedűművész, prímás és zeneszerző, aki 4 évesen kapta az első hegedűjét, 6 évesen pedig már híres prímás apukája zenekarában játszott, 10 évesen pedig már külföldi koncertkörutakon vett részt, majd saját zenekart alapított. A 100 tagú cigányzenekar művészeti vezetője is volt egy ideig. Több hangszeren játszottam úgy a hegedű mellett, nótákat, csárdásokat komponált. Munkásságát 2003-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend lovak keresztjével ismerték el, számtalan külföldi meghívásnak tett eleget, az Egyesült Államoktól Kanadán, Hollandián át, Németországig, Izraelben, Japánban és Ausztriában is több hónapos koncertkörutakat tett. A holland királyi udvar visszatérő művésze volt, minden évben kapott meghívást a királyi családtól, 94-ben pedig az államokban, ahogy édesapját is, a prímások királyává koronázták a cigányzenészek. Gondolom sokan emlékeznek rá, hogy 2004-ben kómába esett, amelyből már nem ébredt fel, 2007-ben hunyt el, édesapja mellett helyezték örök nyugalomra. 1917-ben született az orosz színházi rendező Jurij Ljubimov, neve összeforrt a moszkvai Taganka színházzal, a szovjet korszak meghatározó kulturális eseményei közé tartoztak a bemutatóik, döbbenetes színházat csinált egyébként Ljubimov, én egyszer voltam előadásukon, budapesti vendégszereplésükön, valami elképesztő, nagyon modern és nagyon egyedi színjátszás, amit ők csináltak. Monica Bellucci, olasz színésznő, 64-es születésű, Marion Cotillard, 1975-ös, és zárjuk a sort két sportolóval, Martina Hingis, svájci teniszezővel, aki korábbi világelsőként összesen 25 Grand Slamet szerzett 1980-ban, Max Verstappen, holland Forma 1-es versenyző, aki négyszeres világbajnok, 1997-ben született ezen a napon. Amennyiben önök is ma ünnepelnek, nagyon sok boldogságot kívánok. Isten éltesse mindannyiukat. Lehár Víg özvegyéből a Pavilon 2-t most önöknek játszom. Lukács Anita és Ninduk Wang Long énekel.

Derűs napot, jó reggelt kívánok! Nem sokára 7 órakor kapcsoljuk a Kossuth Rádió krónikáját, addig idősebb Sárközi Lajos és zenekar a muzsikál. A következő zenei óra első felvétele a Hallod-e Zsuzsikám kezdetű csárdás. Előadója Karszagi Nagy Zoltán, Tordai Zoltán és zenekar a kísér. Tartsanak velem továbbra is!

0: Műsorajánló. Jó ebédhez szól a nóta. Most csütörtökön újra élőben szól a muzsika.
1: Október 1-e az idősek világnapja, és ezen a napon ismét élőben szól a nóta a Dankó Rádióban. Budai Beatrix vagyok. Most csütörtökön 13 órától újra stúdiókoncerttel várjuk Önöket. Vendégeink lesznek Hatvani Kis Gyöngyi, Szigeti Fercsi, valamint Nyári László és Cigány zenekara. Remek nóták, kiváló előadók, hamisítatlan dankó hangulat. Mindez október 1-én csütörtökön 13 órától élőben a Dankó Rádióban és a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán is. Tartsanak velünk, szeretettel várjuk Önöket!
0: Stúdió koncert most csütörtökön, ismétlés vasárnap 13 órától.
2: Október 1-e a zene világnapja. Muzsikáló délután, játék, közösség és nagyszerű koncertek. Élőben az Óbudai Társas Körből és a Doknányi Ernő Zenei Központból október 1-én 15 óra 6-tól 19 óra 35-től és 22 órától a Bartók Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A katonatörténetek apáról fiúra szállnak. A Néprajzi Múzeum új kiállítása a sorkatonák mindennapjait személyes történeteken, tárgyakon, a laktanyai élet sajátos humorán keresztül mutatja be. Úgy, ahogy azt mi valóban megéltük. Katona dolog, a sorkatonaság emlékezete. Néprajz.hu.
0: Reklámot hallottak.
4: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
5: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
6: 7 óra van, a Krónika következik a friss hírekkel.
4: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
7: Jó reggelt kívánok, Gál Andrea vagyok, bemondó kollégám Garami Zsuzsa. Főbb híreink először röviden.
8: Nyílt levelet írt Orbán Viktor érintettségéről az aranykonvoj ügyében a központi nyomozó főügyészség korábbi vezetője.
7: November 4-től lesznek elérhetők az ügynök akták.
8: Marad a derült napos száraz idő.
7: Most pedig következzenek a részletek. A központi nyomozó főügyészség korábbi vezetője azt állítja, Orbán Viktor miniszterelnökként személyesen adott utasítást az ukrán pénzszállítók elfogására még idén márciusban.
8: Fürth Pál nyílt levelében azt írja, májusban az addig beszerzett bizonyítékok alapján jutott erre a következtetésre, amit jelentett feletteseinek, mások mellett az akkori legfőbb ügyésznek és helyettesének is, de nem indult eljárás az ügyben. Fürth Pál néhány héttel később lemondott posztjáról. Acó Adrien ügyvéd az aranykonvoj ügyben az ukrán pénzszállítókat védő ügyvédiroda munkatársa a Krónikának azt mondta, a nyílt levélben megfogalmazott állítások számukra azt igazolják, hogy a legfőbb ügyészség jelenlegi vezetése ellenérdekelt az ügy felderítésében.
9: Az új információ az, hogy ez most nyilvánosságra is került, és igazolta azt, amit eddig is gondoltunk a főbb szereplők érintettségéről. Én nagyon remélem, hogy most már tényleg záros határidőn belül lesz egy legfőbb ügyészünk, akinek nem az lesz az érdeke, hogy szőnyeg alá söpörje a közvetlen kollégái felelősségét, mint a mostani legfőbb ügyész helyettesnek, hanem hogy tisztázza, hogy pontosan mi történt, és hogy levonják a következtetéseket akár ügyészi szakmai szinten, akár sajnos büntetőeljárási szinten is, hiszen nagyon úgy néz ki, hogy több ügyész vonatkozásában minimum a hivatali visszaélés felmerülhet, tehát bűncselekmény gyanúja merül fel, akkor pedig büntetőeljárást kell velük szemmel lefolytatni.
7: Reagált a nyílt levélre a Fidesz, a kormányfő és az ukrán pénzszállítók védője is.
8: A volt kormánypárt szerint az aranykonvoj ügy valójában arról szól, hogy az Orbán kormány véget vetett az ukrán maffia pénzszállításának Magyarországon. A pénzszállítókat védő ügyvédiroda szerint a Fidesz nyilatkozata felír egy beismeréssel. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán pedig azt írta, hamarosan újabb kihallgatásoknak kellene következnie az aranykonvoj ügyében.
7: Magyarország európai ügyészséghez csatlakozásáról egyeztetett az európai főügyész Budapesten.
8: Laura Kodruca Kövesi az igazságügyi, a pénzügyi és belügyminiszterrel, valamint a legfőbb ügyész helyettessel tárgyalt. A nyilatkozás folyamata jelentős szakmai, intézményi és jogalkotási feladat lesz. Az ehhez szükséges első jogszabálycsomag még idén az országgyűlés elé kerül.
7: A felkelőben 3:48 után nem sokkal interjút hallhatnak az európai főügyésszel. Beidézte Bánki Erik és Kósa Lajos volt fideszes képviselőket a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottság a testület holnapi ülésére.
8: Bánki Erik volt az, aki 2016-ban benyújtotta az MNB törvény módosítását, Kósa Lajos pedig akkori Fidesz frakcióvezetőként arról beszélt, hogy az alapítványokba került pénz elvesztette közpénz jellegét. A vizsgáló bizottság azt akarja kideríteni, hogyan születtek a döntések, ki tudott róluk és kit terhel politikai felelősség.
7: Megszüntette a bíróság a budai park fenntartási ügy gyanúsítottjainak letartóztatását, közölte a fővárosi törvényszék.
8: A központi nyomozó főügyészség szerint már nem indokolt Őrsi Gergely, Láng Zsolt és Molnár Zsolt bűnügyi letartóztatásának további meghosszabbítása. Nyomkövető eszköz alkalmazása mellett elegendő az ingatlanra korlátozott bűnügyi felügyelet.
7: Vizsgálatot indított a gazdasági versenyhivatalos sajtóban megjelent a szervezet szerint alaptalan rágalmakat tartalmazó cikkek miatt. Ezt a hivatal közölte a Krónika megkeresésére.
8: A G7 portál még hétfőn arról írt, hogy a szervezet középvezetői lemondásra szólították fel a gazdasági versenyhivatal elnökét és elnök helyetteseit egy levélben. A GVH szerint a szervezet és annak felső vezetése ellen hónapok óta tart a lejárató akció, ennek része a közzétett levél is. Berezvai Zombor közgazdász, a Corvinus Egyetem docense ugyanakkor a Krónikának azt mondta, a felső vezetők politikai bekötöttsége teljesen egyértelmű, ezért a kialakult konfliktust csak úgy lehetne rendezni, ha lemondanak.
10: Hogyha a piaci verseny nem tartjuk elég fontosnak, és a piaci verseny fölött örködő szervezetet azt nem becsüljük eléggé meg, illetve ezeknek a vezetői azok nem tartják fontosnak a saját küldetésüket, akkor ez hosszú távon ahhoz vezet, hogy Magyarország lemarad. Éppen ezért lenne nagyon fontos az, hogy a GVH az valóban betöltse azt a küldetését, amire ezt a szervezetet létrehozták, örködjön a piaci verseny fölött.
7: A témában beszélgetést hallhatnak a 7 órai Krónika után a G7 újságírójával és a GVH volt versenyjogi vizsgálójával.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
7: November 4-től megismerhetővé válnak az egykori magyarországi állambiztonsági szervek iratai, az úgynevezett ügynökakták.
8: A korábban bejelentetthez képest 2 héttel halasztják el az időpontot, mert az iratanyag előkészítése a tervezetnél több időt vesz igénybe. Először a 6-os kartonok, B-naplók és mágnes szalagot adattára kerül fel a nyitottakták.hu oldalra, majd jövő februárig a beszervezési dossziék is nyilvánosság válnak. A dokumentumok eléréséhez nem kell majd regisztráció, azokban szabadon lehet keresni például születési adatok, fedőnév, irattípus alapján. A tervek szerint a honlapon 50-60 ezer nevet hoznak nyilvánosságra.
7: Megsemmisítette az Alkotmánybíróság legutóbbi ülésén azt a szabályt, ami kizárta a feltételes szabadlábra helyezés lehetőségét a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés néhány esetében.
8: A döntés jövő júniustól érvényes. A testület célja nem a büntetés enyhítése, hanem a jogállami garanciák biztosítása.
7: A kúria egyik döntését is megsemmisítették. A testület szerint a sajtószabadságot sérti az egyik internetes hírportál munkatársának megrovása.
8: Az újságíró 2015 nyarán egy tényfeltáró cikk elkészítéséhez magát kirgiz állampolgárnak kiadva Magyarország déli államhatáránál csatlakozott az országba érkező menekültekhez. A bíróság majd a kúria is úgy értékelte, hogy munkája során közokirat hamisítást követett el és félrevezette a hatóságot. Az Alkotmánybíróság szerint a bíróságok jogértelmezése alaptörvény ellenes volt.
0: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenki.

0: vonatokkal modernizálja a múlókat, emellett új utasvárók, pénztárok, kerékpártárolók, vizes blokkok és szolgáltató egységek épülnek. A közlekedési sávok átalakításával gördülékenyebb lesz a fel- és lehajtás a kompokra, mondta a Krónikának Vejl Gábor, a Balatoni Hajózási ZRT vezérigazgatója.
1: Épül új kiszolgáló épület, megújulnak a mólók, építünk egy kilátóteraszt, mindegyik móló besétálható, kijárható lesz az utazóközönség számára, megújulnak a közművek, az utak, és természetesen digitális utastájékoztatás, illetve előrevásárlásra is lesz innentől kezdve lehetőség. Az egyik legfontosabb célja a mostani fejlesztésnek, hogy maga a várakozási idő, illetve a jegyvásárlási ellenőrzési idő is csökkenjen, tölteni tudjuk a kompokat minél gyorsabban.
2: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
3: Jó reggelt kívánok, Katona Lászlót hallják. Megnyerte második mérkőzését is a labdarúgó nemzetek ligájában a világ és Európa bajnok spanyol válogatott. Spanyolország, Horvátország 4-1 és Csehország, Anglia, Gordon és Kane góljával 0-2 az A divízióban. Svájc továbbra is 100%-os, miután Skóciában is nyert 3-0-ra. Szintén a B divízióban Szlovénia, Észak-Macedónia 2-0. Eredménytelenül zárult a labdarúgó NB2-ben érdekelt Videoton FC értékesítéséről szóló második pályázat. A Racing City Group-a ugyanis hiába tárgyalt a városvezetés szeptember elején. A brit olasz vállalat nem tudta bemutatni a klub megvásárlásához szükséges banki garanciát. Cserpalkovics András polgármester azt mondta, az önkormányzat hamarosan kiírja a pályázat harmadik körét. Egy pontos győzelmet aratott a férfi kosárlabda bajnokságban a Kaposvár. Szolnok Kaposvár 90-91. Köszönöm a figyelmüket.
2: Közlekedés.
0: Új terelést építettek ki az M1-es autópályán az M15-ös autópálya és Hegyeshalom között. A határ felé a 166-os és a 172-es kilométer között a forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a külső és a leálló sáv járható. A 168-os jelű Hegyeshalom kelet csomópontban nem lehet le, illetve felhajtani.
2: Időjárás.
0: Jelenleg 4 és 13 fok között van a hőmérséklet az országban, Budapesten 12 fok van, derült napos száraz idő lesz ma is, délután 22-25 fok közé melegszik a levegő.
4: Kedves hallgatóink, a pontos idő 7 óra 11 perc.
2: Derűs napot. A Dankorrádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

de igazán nem lehet csak a reményből megélni. Telnek múlnak a napok, és egy helyben topogok, nem tudok én nálad semmit elérni. Hallod-e Zsuzsikám, hallod-e igazán, nem lehet csak a reményből megélni. Hallod-e Zsuzsikám, hallod-e igazán, kéne már

0: Most már ide rám, jó a csókot gyakorolni előre.
1: Jó reggel, deris napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. 2026. szeptember 30-án, szerdán reggel nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Hajdú Tibor, bízom benne, hogy kellemesen telik a reggelük, és velem tartanak a folytatásban is. Gondolatban elkirándulunk egy újabb kis településre majd, szűk fél óra múlva. Az óra végén jelentkezik népzenei nyomozóirodánk, Balogh Marian és Bolya Mátyás, és olyan muzsikák csendülnek föl, mint az Államalom állavitorlája Bányai Márton előadásában, vagy a Nékem olyan asszony kell kezdetű csárdás, Mészáros János Elek énekel. Részlet a Mágnás Miskából, Vörös Edit és Domoszlai Sándor jóvoltából csendül fel a Cintányíros Szudarvilág, az Örökzöldek között pedig

Zalatna is a volt a sláger, is hallható lesz az óra vége felé a Mindig kell egy barát című dal. Elsőként Mikes Éva énekel, Nem fogok szomorkodni, Pályer András és Esnagy István szerzeményének címe. Tartsanak továbbra is velem, derűs napot! Jó reggelt!

Ma van a Magyar Népmese napja, a derűs napot, öregelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják, Benedek Elek születésnapja. Ilyenkor mindig felmerül az emberben a kérdés, hogy hogyan fognak a következő generációk olvasni, hogyan szerettessük meg újra a meséket a gyerekekkel, mert annyi minden verseng a figyelmükért, de az olvasás lehetősége sem egyformán adott a gyerekeknek, hiszen van család, ahol egy új könyv megvásárlása túl nagy kiadás. Másutt a szülők gyermekkorában sem jutott elég könyv, idő vagy segítség az olvasáshoz. Tőlük igazságtalan volna számon kérni azt, amit nekik sem volt alkalmuk sajnos megtapasztalni. A történetekhez mégis vezethet út, akár egy könyvtárból hazavitt kötet, egy iskolában közösen olvasott mese, vagy egy fejből elmondott családi történet is lehet az első lépés. Az olvasás szeretete gyakran nem magányosan születik meg, hanem akkor, amikor valaki időt szán a gyermekre, meghallgatja a kérdéseit, és együtt örül vele egy történetnek. A népmese napja ezért szerintem nem csak arra emlékeztet, hogy őrizzük meg a régi meséket, bár arra is, de arra is, hogy minden gyereknek legyen esélye találkozni velük. Ebben persze a családok mellett a könyvtáraknak, a pedagógusoknak és a helyi közösségeknek is szerepük van. Egy kölcsönadott könyv, vagy egy rendszeres meseolvasás persze nem old meg minden nehézséget, de ajtót nyithat ott is, ahol korábban zárva maradt. Hangos úti könyvük következik nem sokára, egy újabb kis településre látogatunk majd el. Bemutatom a történetét, a látnivalóit. Addig viszont elsőként Sasvári Sándor előadásában hallgatjuk meg a Mindenasszony életében jön egy pillanat című dalt.

szép csendesen, ne tudja senki, senki sem. Elosztunk mindent, megegyezünk,

Az írógép kattog és rögzíti sorba, mi hát a válók, min esett sorba. Felszakad minden, és papíron van már, mi fáj. Ügyvéd úr válók, szép csendesen, ne tudja senki, senki sem. Elosztunk mindent, megegyezünk. A vesztes sajnos kisgyermekünk. Ügyvéd úr válunk, de csendesen. Nem kell, hogy tudja senki sem. A sok hibára sincs tanú. Mások csak higgyék azt, hogy boldogok vagyunk. A tárgyalóteremnek ajtaja nyílik, kiszól az ügyvéd úr.

0: bocsássát meg nekünk, de boldogok vagyunk.
1: Dankó Rádió. Nagyatádon FM 90,5. A magyar zene rádiója.

0: mi szerető halálunk.
1: Hentzidától Bonsidáig, sőt még azon is túl, a Nap települése a Dankó Rádióban.
2: Abasár község, Észak-Magyarországon, Heves megyében, a Gyöngyösi járásban találjuk a Mátrai borvidék meghatározó települését. Itt van Magyarország legmagasabban fekvő szőlőtermesztő vidéke, a Sárhegy. Egészen konkrétan a Sárhegy lejtőjén, a Benepatak völgyében fekszik, Budapesttől 90 Gyöngyöstől nagyjából 9 kilométerre észak-keletre, és csak közúton tudjuk megközelíteni. Az biztos, hogy a környék már Krisztus előtt 2500 körül lakott volt. A település eredeti, Sár nevét őrző legrégebbi írás 1261-ből maradt fenn, egészen 1522-ig az Aba nemzetség birtoka volt, amely első Istvántól kapta ezt a területet. Magát a falut Csaba Nádor és fia, a későbbi király Sámuel alapították, Aba Sámuel monostort is alapított itt, és 1044-ben őt magát is abban temették el. Az ő emlékéről és az itt végzett feltáró munkáról majd 10 óra előtt néhány perccel bővebben is hallhatnak Vecsélyhá Miklós színművésztől. Abasár fejlődése a török időkben természetesen, mint annyi más településé, megtorpant, és csak a 18. századtól indult újra virágzásnak. Zsellérfalu volt 1848-ig. Főként szőlőtermesztéssel foglalkoztak a helyiek a 19. századig. Sokan közülük mind a mai napig szőlőoltvány és bortermelésből élnek. 1950-ben egyesítették a tőle északra fekvő Pálos-Vörösmart településsel, de 2006-ban a két falu ismét különvált. A már említett ásatások mellett nagyon sok érdekességet találunk, hogyha erre sétálunk. A Baldácsi kastélyt biztos, hogy megnézném, a 18. század végén épült. A monda szerint a mai Borozó pince lejáratában volt egykor Aba Sámuel sírja. A római katolikus templomot is érdemes felkeresni. Egy gyönyörű kőkeresztet is állítottak az itt élők. Amúgy a római katolikus templom előtt áll a 84-ben készült Aba Sámuel életnagyságú bronzszobor. Én sétálnék egy nagyot a pince sorokon. A legrégebbi, a kora középkori eredetű kővágó pincesor a főúton található. Nagyon szép Nepomuki Szent János kápolnát állítottak 1756-ban. A Sárhegyen amúgy egy régi kápolna romot is fel lehet lelni, az egykori Szent Petronella kápolna maradványait, és egészen elragadó a kapásház, egy 18. századi nádfedeles, gyönyörűséges vályokház, régészeti és helytörténeti kiállítás is látható benne. A környék is kirándulásra, sétára hív, úgyhogy érdemes felfedezni Abasárt és környékét. Önöknek pedig, akik itt élnek, köszönöm, hogy a Dankó Rádiót hallgatják, legyenek minél többen. Szilvai Albert, Gábor Andor, Bakonyi Károly mágnás miskájából most önöknek szól a következő részlet, a Cintányéros Szudarvilág. Vörös Edit és Domoszlai Sándor énekel, a kíséretet Berki Péter és zenekara adja.

Jó reggel, derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Mutatom, hogy mi lesz a folytatásban. Balogh Marian és Bolya Mátyás összeállítása következik, nem sokára népzenei nyomozó irodánkat hallhatják, de csak a Stúdió 11 felvétele után Paul McCartney és Stevie Wonder gigantikus lágerének feldolgozását hallhatják. Ez az Ebony and Ivory. 8 órakor hírek, majd Dolly Roll dal nyitja a következő zenei órát, a Bolond Remény. Tartsanak velem továbbra is!

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma népzenei nyomozóiroda Bolya Mátyással és Balogh Mariannával.
1: Képzeljük el 1793 tavaszát Budán. Nyugat-Európában az opera ekkor már komoly divat hullám. Rég kialakultak a nemzeti műhelyek és a sztárszerzők köre. Nálunk viszont a színház még szinte kizárólag német nyelven szólt a közönséghez. A bécsi külvárosok mintájára az olasz és francia darabokat is németre fordítva játszották a városi polgároknak.
2: A népzenei nyomozóiroda 557. adását hallják.
1: A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetők Balogh Marianna és Bolya Mátyás.

Ebbe a közegbe robbant be Kelemen László alig 3 éves társulata, a Nemzeti Játszótársaság. Elhatározták, hogy színre viszik az első magyar nyelvű énekes játékot. Egy Bécsben jól ismert, népszerű darabból indultak ki, amely kapott egy magyar nyelvű verses átiratot, és Sudi József személyében egy saját zeneszerzőt is, aki, a korabeli pletykák szerint, alaposan merített Mozart varázsfuvolájából. A mű címe Pikkó Herceg és Jutka Perzsi.

Az osztrák sajtó persze előre gúnyolódott. Azt jósolták, hogy a bemutató napján a színház kongani fog az ürességtől. Nem így lett. 1793. május 6-án a mai Várszínház dugig telt. Amikor felcsendült az első magyar nyelvű dal, a közönség kitörő lelkesedéssel fogadta. Ez már nem csupán színház volt, hanem nemzeti demonstráció. A függöny legördülésekor a férfiak kucsmáikat, a hölgyek színes szalagjaikat dobálták a magasba. Zúgtak a kereplők, szóltak a csengettyűk a nézőtéren. Megszületett a magyar opera. Sajnos a darab kottái elvesztek, így más korabeli művekből idézünk.

0: Csermák Antal magyar táncaiból válogattunk. A Népzenei Nyomozóiroda műsoraiban a népzene után nyomozunk. Ha tetszett az adás, tartson velünk legközelebb is. Balog Mariannát és Bolya Mátyást hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Készítette.
2: Műsorajánló. Népek dalai. Világzenei koncertek itt a Dankó Rádióban.
3: Szabó Tamás vagyok. Péntek este annak a zenekarnak az akusztikus koncertjét hallhatják, amely világslágereket ültet cigány zenei közegbe, és autentikus cigány dalokat is játszik. A csapat egyik motorja, egy tévés tehetségkutató győztese, Olá Gergő. A Szól zenekar koncertjét világzenei műsorunkban hallhatják pénteken 23 órától.
4: Anyai örökség. A sorozat folytatódik. Minden hétköznap 18 óra 55 perckor a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak.
5: A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Jó reggelt kívánok! A hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A mikrofonnál Beslén Bettina, főbb híreink röviden. Újabb légtérincidens történt Lengyelországban. Kinevezték Marokkó első női kormányfőjét. Sok napsütésre számíthatunk, akár 27 fok is lehet. Jönnek a részletek. Budapesten tárgyalt az európai főügyész. Laura Kodruca Kövesi több miniszterrel is a legfőbb ügyész helyettessel egyeztetett Magyarország európai ügyészséghez való csatlakozásáról, amelynek folyamata jelentős szakmai, intézményi és jogalkotási feladat lesz. Az ehhez szükséges első jogszabálycsomag még idén az országgyűlés elé kerül. Átmenetileg ismét leállították a forgalmat a kelet-lengyelországi Lublin és Rzeszów repülőterén. Az intézkedést azután rendelték el, hogy az Ukrajna elleni újabb orosz rakétacsapások miatt mozgósították a légierőt. Két hete már történt hasonló incidens. Nem találtak robbanóanyagot a nyugat-angliai Fairford légitámaszponton lefoglalt furgonokban, közölte a brit rendőrség. Vasárnap 3 gyanús járművet állítottak meg, amelyek az amerikai légierő által használt támaszpont felé tartottak. A 3 sofőrt és a 2 utast őrizetbe vették, majd feltételesen szabadlábra helyezték, miután a tűzszűrészek kizárták a bombamerénylet lehetőségét. Újabb vállalatok és magánszemélyek kerültek fel az Egyesült Államok szankciós listájára. Az amerikai pénzügyminisztérium közölte, több kínai, török, szaudi, pakisztáni, valamint hongkongi céggel, illetve üzletemberrel tiltották meg a kereskedelmet, mert azok fegyveralkatrészeket szállítottak Iránnak. Washington az elmúlt hónapokban fokozta a Teherán támogató vállalatok büntetését. Kivégeztek 2 férfit Iránban, azzal vádolták őket, hogy a januári tömegtüntetések idején közük volt a biztonsági erők 4 tagjának megöléséhez. Halálos ítéletüket nemrég hagyta jóvá az iráni legfelsőbb bíróság. Kinevezte Marokkó első női miniszterelnökét 6. Mohamed király. A jogász végzettségű új kormányfő egy modernizációt ígérő bal-középpárt színeiben nyerte meg a választást, legfontosabb céljának pedig a munkahelyteremtést, a bérek emelését és az egészségügy fejlesztését nevezte. A kormányzáshoz várhatóan koalíciós partnerekre lesz szüksége. Az autoriter vezetéssel, valamint a nők elleni megkülönböztetéssel és erőszakkal szembeforduló emberek, szervezetek kapták idén az alternatív Nobel-díjat. Az elismerést egy pakisztáni jogásznőnek és egy etiópiai születésű mesterséges intelligencia kutatónak, valamint egy grúziai jogvédőcsoportnak és egy dél-afrikai női földművelőket egyesítő szervezetnek ítélték oda, közölte a díjról döntő Right Livelihood alapítvány igazgatója. Itthon színházi előadásokkal, koncertekkel, irodalmi programokkal és közösségi eseményekkel várják az érdeklődőket a ma kezdődő Magda Festen a debreceni Csokonai Színházban. A 6 napos programsorozat Szabó Magda életművét, valamint a nők társadalmi szerepét állítja a középpontban. Ba, műsorra tűzik az Abigail című musicalt, az Az a szép fényes nap című történelmi drámát, valamint rendhagyó irodalomórán mutatják be a 20. század egyik legjelentősebb írójának munkásságát. Az időjárásról: ma is napos, kellemes őszi idő lesz. Helyenként megélénkül a szél, Sopron környékén erős széllökések is lehetnek. Napközben 23-27, késő este 9-15 fok várható. Kedves hallgatóink, a pontos idő 8 óra 4 perc.
5: Derűs napot! A Dankor Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. 2026. szeptember 30-a van, szerda, 7 perccel múlt 8 óra a mikrofonnál. Hajdú Tibor, ebben az órában sütünk, főzünk, majd 3:49 környékén, és olyan muzsikákat hallgatunk, mint a Lila Akácok, Pere János előadásában, vagy a Hullámzik a Balaton, ezt a csárdás Budai Beatrix énekli. Hallhatnak részletet az Elfújta a szél című musicalből is. A dal címe a Kénő előadója, Jan Zakata. Nem sokára egy új ingyenesen elérhető szűrővizsgálatról néhány gondolat az Egészség percekben. Elsőként csárdás, felszállott a vadgalamb, Szeredi Krisztina énekel, Jónás Géza és zenekara kísér. Tartsanak továbbra is velem, derűs napot, jó reggelt!

0: 7 perc múlva 4:09.
1: Együtt fiatalodunk, együtt leszünk fittebbek. Egészségpercek a Dankó rádióban.
0: Két alapvető okra vezethető vissza szerintem, hogy miért nem vesz részt az ember szűrővizsgálatokon, vagyis bocsánat, pontosítok, 3, mert ugye van az, amikor valaki nem is foglalkozik az egészségével, gondolva arra, hogy ő talán örökké él, bár erre vonatkozó megerősített dokumentumok még a történelemben nem találtattak. Na, de két olyan alapvető oka lehet, hogy nem megyünk el szűrővizsgálatra, egyrészt félünk magától a vizsgálattól, szerintem így vannak kevesebben, többen vannak úgy, hogy attól tartanak, hogy kiderül valami, ami adott esetben nehéz lesz szembenézni, ami teljesen érthető érzés, mégis érdemes tudni, és a fejünkbe vésni, és sokszor felidézni a gondolatainkban, hogy a korai felismerés több lehetőséget adhat a további lépések megtervezésére, és adott esetben az esetleges gyógyulásra. Nos, az országos korányi

Pulmonológiai Intézet most ingyenes tüdőszűrés programra várja azok jelentkezését, akik 50 és 74 év közöttiek, jelenleg is dohányoznak, és legalább 15 éve rendszeresen dohányoznak. A programban alacsony dózisú CT vizsgálat, légzésfunkciós vizsgálat, illetve állapotfelmérés is helyet kaphat, illetve a résztvevők a leszokáshoz is személyre szabott támogatást kaphatnak. Nem kell előre minden kérdésre tudni a választ. Az első lépés a regisztráció, ezután pedig az intézet munkatársai veszik fel a kapcsolatot a jelentkezőkkel, és tájékoztatják őket a részvétel feltételeiről, a jelentkezés részletei pedig a Korányi Intézet honlapján olvashatók. Nagyon egyszerű, korányi.hu. Javaslom, hogy akire vonatkozik, éljen ezzel a lehetőséggel. Vigyázzunk magunkra, és vigyázzunk egymásra. Lile Akácok, Pere János énekel most a folytatásban a Dankó Rádióban. Ifjabb Sánta Ferenc zenekar a kísér.

11 év működés, 5 nagylemez után sajnos tavaly befejezte az együtt muzsikálást a Margaret Islander is, napot a Donkó Rádiót hallgatják, viszont a felvételeik természetesen most is elérhetőek. Ma reggeli világzenénk, az ő feldolgozásuk, Bródi János és Gerendás Péter a Csend című szerzeményét hallhatják, egy 2018-as felvételt a folytatásban. Még több világzene este 9-től Népek Dalai című műsorunkban a Dankó Rádióban.

tudom, hogy szeretik-e a carbonara spagettit, remélem igen, de még ezt is meg lehet csavarni, és lehet karfiolból is ilyen sejmes tészta szószt készíteni, hogy milyen lesz a végeredmény, meg egyáltalán a folyamat maga, nem sokára elárulom majd. A Damkor Rádióban addig nóták, népzene elsőként pedig egy különleges archív felvétel Sebő Miklós előadásában, az Oly jól csúszik ez a banánhéj a Damkor Rádióban.

0: hova jobb, mint az a tojajaj, csak ne nagyon kér.
1: Danko Rádió.

0: 4 perc múlva 3:49.
1: Mi legyen az ebéd? Hagyományos és újra gondolt finomságok a Dankó Rádió reggeli műsorában.
0: 4 adagra mondom majd a hozzávalókat, mert minek kevesebbet főzni, hiszen úgyis kétszer szed belőle az ember, vagy áthívja a szomszédokat egy falatra. Egy különleges karfiol karbonárát készítünk ropogós morzsával. Mondom már is a hozzávalókat, a tésztához és a szószhoz egy 1/2 kilónyi karfiol, 30 dek a spagetti, egy kevés olívaolaj, 3 dl rizs tej, egy kevés sörélesztő pehely, egy evőkanál fokhagymapor, egy teáskanál só, ízlés szerint bors és szerecsendió köl, valamint körülbelül 1 dl a tészta főző vizéből majd. A feltéthez pedig egy bagett, 2 gerezd fokhagyma, 4-5 evőkanál olívaolaj és egy kevés petrezselyem pici sóval. Először a karfiolt rózsáira szedjük, fűszerezzük és puhára sütjük egy kis olívaolajon, közben kifőzzük a spagettit, és a főző vizéből félreteszünk egy keveset. A megpuhult karfiolt pedig krémesre turmixoljuk rizstejjel, a sörélesztő pehelyel, a fokhagymapuhorral és annyi főzővízzel, hogy szépen bevonja majd a tésztát. A bagettet pedig megpirítjuk, utána pedig vagy összeaprítjuk, vagy szétmorzsoljuk, és aranybarnára pirítjuk egy kevés fokhagymával, pici olívaolajon. Hozzákeverjük az aprított petrezselymet, végül pedig a spagettit beleforgatjuk ebbe a meleg karfiol szószba, tálaláskor pedig még bőségesen megszórjuk a ropogós morzsával. Nagyon finom, jó étvágyat kívánok hozzá. Jó muzsikát kínálok mellé, az Elfújta a szél című musicalből szól a részlet. A dal címe a Kénő, előadója Janza Kata.

Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Vadász Károly cimbalom játék az árja ezt az órát, majd 9 órakor következnek a hírek. 3 Sós Perec, ez a Dankó Pista Csárdás nyitja a következő órát, előadója Várnai Adrien és Kolostyák Gyula, ifja Berki Béla is zenekara kísér majd. Ezzel várom önöket nem sokára.

0: Műsorajánló. Jó ebédhez szól a nóta. Most csütörtökön újra élőben szól a muzsika.
1: Október 1-e az idősek világnapja, és ezen a napon ismét élőben szól a nóta a Dankó Rádióban. Budai Beatrix vagyok. Most csütörtökön 13 órától újra stúdiókoncerttel várjuk Önöket. Vendégeink lesznek 60-i Kis Gyöngyi, Szigeti Fercsi, valamint Nyári László és Cigány zenekara. Remek nóták, kiváló előadók, hamisítatlan dankó hangulat. Mindez október 1-én csütörtökön 13 órától élőben a Dankó Rádióban és a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán is. Tartsanak velünk, szeretettel várjuk Önöket!
0: Stúdió koncert most csütörtökön, ismétlés vasárnap 13 órától.
2: Nyereg be Magyarország! Lovas ünnep Szilvásváradon 19. alkalommal. Tekintse meg Közép-Kelet-Európa legnagyobb amatőr lovas versenyét. Kis huszárok, nagy huszárok, kocsitolás és fogatvágta. Idén is színes program kínálattal kápráztatják el a nézőket. Nemzeti vágta. Vasárnap 15 órakor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A katonatörténetek apáról fiúra szállnak. A Néprajzi Múzeum új kiállítása a sorkatonák mindennapjait személyes történeteken, tárgyakon, a laktanyai élet sajátos humorán keresztül mutatja be. Úgy, ahogy azt mi valóban megéltük. Katona dolog. A sorkatonaság emlékezete. Néprajz.hu.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina, főbb híreink röviden. Elérhetők a 2010-es kormányülések összefoglalói. Kevesebb jármű használhat a jövőben megkülönböztető jelzést. Sok napsütésre számíthatunk, akár 27 fok is lehet. Jönnek a részletek. Nyilvánosságra hozzák az Orbán kormányok üléseinek összefoglalóját. Elsőként a 2010-es feljegyzések lesznek elérhetők, olvasható a kormány.hu oldalon. Ezekből kiderül, hogy a választások utáni első hónapok fő témái között szerepelt a magánnyugdíjpénztárak államosítása, az Alkotmánybíróság jogköreinek szűkítésére vonatkozó javaslat, valamint Balogh Zoltán rómaügyi stratégiája is. Korábbi fideszes képviselőket idézett be holnapi ülésére a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottság. Bánki Erik volt az, aki 2016-ban benyújtotta az MNB törvény módosítását, Kósa Lajos pedig frakcióvezetőként arról beszélt, hogy az alapítványokba került pénz elvesztette közpénz jellegét. Az újdörögdi kézigránát baleset részleteiről tájékoztatta a honvédelmi miniszter az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságát. Ruszin Szendi Romulus a többi között azt mondta, a katonák nem javasolták, hogy kiképzés résztvevőivel éles kézigránátot dobbassanak. Mint fogalmazotta, a feladatot ennek ellenére végrehajtották, mert politikai elvárás volt a program kibővítése. Bár az ügyészség a büntetőeljárást megszüntette, az ügynek van szakmai, vezetői és politikai felelőssége is, tette hozzá a miniszter. Szigorította a megkülönböztető jelzések használatát a kormány. A jövőben a miniszterek közül csak a belügyminiszter használhat kéklámpás autót. A mentők, tűzoltók és a rendvédelmi szervek járművein kívül külön engedéllyel kaphatnak kék szirénát a vér- és szervtranszplantációs szállítást végző egészségügyi szolgáltatók, valamint egyes közmű és közlekedési járművek. Jogszabályokkal vontak ki ügyeket a gazdasági versenyhivatal hatásköréből az előző kormányok idején, jelentette ki a GVH korábbi vizsgálója. Szántó Tibor a Kossuth Rádió reggeli műsorában azt mondta, kormányrendeletekben határozták meg, hogy mely ügyekkel nem foglalkozhat a hatóság. Ez az építőipar mellett érintette a bankszektort és a médiát is, például az MBH Bank és a Vodafone megvásárlását. Visszaesett a turisztikai szálláshelyek forgalma augusztusban, az egy évvel korábbihoz képest a vendégek száma 11, a vendégészakáké pedig csaknem 8%-kal csökkent, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A legnagyobb visszaesést a magán és egyéb szálláshelyeken regisztrálták. Minden ötödik esetben szabálytalanságot talált a NAV a nyári balatoni ellenőrzéseken. A pénzügyőrök 2300 esetet vizsgáltak. Gyakran előfordult, hogy a vállalkozók és szolgáltatók nem adtak számlát, szabálytalanul használták az online pénztárgépet, vagy nem volt rendben az alkalmazottak jogviszonya. Mától újra teljes útvonalukon járnak a rákos állomást érintő vonatok. A hétfőn kisiklott tartálykocsikból átfejtették a petróleumot, a műszaki mentés további részét a hétvégén, illetve a jövő héten végzik el. Híreink végén a várható időjárásról. Országszerte süt a nap, eső továbbra sem lesz. Helyenként megélénkül a szél. Sopron környékén erős széllökések is lehetnek. Napközben 23-27, késő este 9-15 fok várható. Kedves hallgatóink, a pontos idő 9 óra 4 perc.
0: Derűs napot. A Danko Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

0: sohasem.
1: Derűs napot kívánok! A Dankó Rádiót hallgatják, 2026. szeptember 30-a van, szerda, lassan 7 perccel múlt, 9 óra. A mikrofonnál Hajdú Tibor, bízom benne, hogy kellemesen telt a mai reggelük is. Abban is reménykedem, hogy velem tartanak a folytatásban. Olyan nótákat játszom, mint az Após köszöntő, Nógrádi Tóth István előadásában, vagy a Sírdogál az őszi szél, Hajnal Nikolett énekel. Az örökzöldek között Szécsi Pásláger mellett hallhatnak majd Illésfelvételt, énekel Konzsuzsa, és játszom majd Dankó klubos örökzöld feldolgozásokat is, cigányzenekari kísérettel, elsőként pedig részlet Kálmán Imre Montmartre Ibolya című operettjéből. Ma önről álmodtam megint, bocsánat asszonyom, Buch Tibor énekel, Johann János és zenekara kísér. Tartsanak továbbra is velem, derűs napot!

mostanában akkor csillog az a huncut szeme párja, ha ölébe ül, megcsókolja a kis unokája. Mostanában akkor csillog.

kezdjük a jó hírrel. Befejeződött a hétfőn kisiklott Tatárkocsik átfejtése Rákos vasútállomáson. Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Úgyhogy három helyet már öt vágányt használhatnak a személyszállító vonatok, és mától újra teljes útvonalukon közlekednek a Rákost érintő vonatok. A fővárosban a 72-es trolibusz terelve közlekedik, nem érinti a nyugati pályaudvar Podmanicki utcai megállót Zugló vasútállomás felé. A közutakról pedig néhány információ: az M7-es főváros felé vezető oldalán Fehérvár közelében a 66-os és a 64-es kilométer között aszfaltoznak, egy sávon halad a forgalom, a torlódás pedig legalább 3 kilométeres. Sok türelmet kívánok, vigyázzanak magukra, jó utat! Örök zöldek a folytatásban, Aracki László felvételét játszom, nem csak a 20 éveseké a világ.

Benedek Elek születésnapján, a Magyar Népmese napján a közmédia minden csatornája a magyar népmese kincseivel foglalkozik. Delis napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Az M2 Mese TV több népmesei összeállítással készül, a Csukás Mese Rádió pedig ismert művészek tolmácsolásában idézi meg a mesék világát, és korábbi felvételekkel számos művész mellett tisztelek Bény Ildikó és Szolnoki Péter emléke előtt is. A Duna napi magazin műsorai, a Családbarát és a Családi Kör is foglalkozik a jeles nappal. A Mindennapi című filmetűd 18.35-kor kezdődik. Ennek Benedek Elek születésnapja, Népmese napja című részében Benedek Elek Kékmesekönyv című kötetének szerzői előszavából hangzik el egy részlet, ezt követően pedig a Magyar Népmesék animációs sorozat a Kőszívű ember című epizódja elevenedik meg Szabó Gyula felejthetetlen hangján természetesen. Aranylemezek című műsorunkban 10 óra után Töldi Kriszta magyar népmesék ihlette rajzfilmek zenéiből összeállított válogatással is várja a hallgatókat. Az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar örökzöldjei szólnak, mint ahogy a folytatásban is. Jöjjön a fonográf és a Hunyd le a szemed a Dankó Rádióban.

Mindennek rendelt ideje van, és természetesen semmit sem szabad túlzásba vinni. Derés napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják, így a mulatozást sem. Nem véletlenül szól erről az a Dankó Pista nóta, hogy nem jó mindig minden este a fonóba eljárni, de azért néha napján nagyon is érdemes. A Dankó klubok is ilyenek. Ha minden este lenne, akkor nem is lenne annyira értékes. Badacsony Tomajban, 2023-ban Székesfehérváron, 2019-ben is járt a Dankó klub, Rimaszombatban pedig 2023-ban novemberben. Itt készült felvételekből válogatunk a folytatásban a jamaikai trombitást, itt még Vojtági és Bodrogi Gyula előadásában. A meseautót Szász Kati jóvoltából hallgatjuk meg, most pedig jöjjön a Csókosasszonyból részlet a Mi muzsikus lelkek, előadója Faragó András, Johan János és zenekara kísér.

0: Csöndeljen. Néhány szót magamról. Hát, hogy milyen a megjelenése. Elő, kelő.
1: Ó.
0: Nem ó, hanem én.

Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták. Népzenék.

Habasár volt, ma reggel a naptelepülés, edzés napot kívánok, a Domkor Rádiót hallgatják, és már akkor jeleztem, hogy az egykori királyi épület együttes és a hozzátartozó sír, Aba Sámuel sírjának régészeti feltárásáról, majd bővebben Becsei Á. Miklós színművésztől hallhatnak. Nos, elérkezett az idő, előtte még a Can't Help Falling in Love című világslágert fújja Csepregi Gyula. 10 órakor hírek, utána aranylemezek Tölgyi Krisztával, jó ebédhez szól a nóta, ma is Budai Beatrix várja önöket, 2 órától kívánságműsor, Szívküldi Szívnek Szívesen, a műsorvezető Gál Zoltán. Ma reggeli műsorunkat is, hogyha van kedvük, újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Elkészítésében közreműködött Borzsás Gábor hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Hajdú Tibor. Holnap reggel 6-kor várom önöket ismét. Addig is derűs napot, viszont hallásra!

0: megyéről Vármegyére. Heves.
1: Uralkodói központ. Abba Sámuel király sírja. Az előbbi megállapítást Horváth Lugosi Gábor, a Magyarságkutató Intézet korábbi főigazgatója tette. Szerinte harmadik királyunk sírjának feltárása a magyar régészet zászlós hajója. Abasáron nem egyszerűen egyházi épületek maradványain dolgoznak, hanem az egykori királyi székhely nyomait kutatják a régészek, archeológusok, néprajzosok, bölcsészek. A végső cél egy látogatóközpont létrehozása. Abba Sámuel származásáról megoszlanak a vélemények. Anonymus Kunnak véli, ami keleti, akár kazár vagy kabar eredetre is utalhat. Kézai Simon szerint Attila családjából való. Abba Géza fejedelem lányát vette feleségül, tehát Szent István sógora és főembere volt, akit a magyar urak inkább láttak volna szívesen a trónon István után, mint kinevezett utódját, Orzeoló Pétert. Ezért, amikor a félig idegen Pétert elzavarták, Abba Sámuelt választották királynak. Őt azonban 3 évi uralkodás után a német császár támogatásával visszatérő Péter legyőzte a Ménfői csatában, majd valószínűleg meg is gyilkolták. A királyt az abasári monostorban temették el. 1971-ben megtaláltak egy nagyjából 9 méter átmérőjű rotundát, a monostor maradványait. A falakon kívül sírokat találtak, azokban osszárium-szerűen egymásra dobált csontokat. A kutatók azok között remélik azonosítani Abba Sámuel király maradványait.
0: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
2: Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operett slágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
3: Egyszer volt, hol nem volt.
4: Még az óperenciás tengeren is túl.
5: A mese tanít.
4: Mind veszélyeztek is valat, ilyen hiába valóságokat.
5: Megnevettet.
6: Mit nevetne? Magának nincsen feje.
5: Ám végül mindig győz az igazság.
4: Na, fiam János, te vagy mától fog vennek az országnak a király.
5: A Magyar Népmese Napja. Ma egész nap az M2 Mese TV-n és a Csukás Mese Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
7: A katonatörténetek apáról fiúra szállnak. A Néprajzi Múzeum új kiállítása a sorkatonák mindennapjait személyes történeteken, tárgyakon, a laktanyai élet sajátos humorán keresztül mutatja be. Úgy, ahogy azt mi valóban megéltük. Katona dolog. A sorkatonaság emlékezete. Néprajz.hu.
2: Reklámot hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
8: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Csaknem 13 ezer milliárd forint a leggazdagabb magyarok összvagyona. A pilóták közötti veszekedés miatt adott le vészjelzést egy utasszállítógép. Országszerte süt a nap, délután akár 27 fok is lehet. Jönnek a részletek. Az újdörögdi kézigránát baleset részleteiről tájékoztatta a honvédelmi miniszter az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságát. Ruszin Szendi Romulus a többi között azt mondta, a katonák nem javasolták, hogy a kiképzés résztvevőivel éles kézigránátot dobassanak. Mint fogalmazott, a feladatot ennek ellenére végrehajtották, mert politikai elvárás volt a program kibővítése. A tegnapi zárt ülésen szó volt a csádi misszióról is, amire mintegy 4 milliárd forint közpénzt költöttek el. Minősített információk lévén a miniszter a részletekről csak a bizottság tagjainak számolt be, de megjegyezte, mivel az országgyűlés jóvá hagyta a költségeket, az ügyben nincs lehetőség feljelentése. Továbbra is Mészáros Lőrinc a leggazdagabb magyar. Vagyona 1786 milliárdra gyarapodott tavaly óta, derül ki a Forbes legújabb 100 főse bővített listájából. A második helyen Csányi Sándor található, csaknem 650 milliárd forintra becsült vagyonnal. Az első 10-ben van Szíj László, akinek vagyona tavaly 27,5%-kal lett több, és neve összefonódott a Duna aszfalt ügyjel, valamint Jelinek Dániel, akit a Volánbusz ügyben állítottak elő. A 100 leggazdagabb magyar összvagyona megközelíti a 13 ezer milliárd forintot. Elképzelhetőnek tartja az újbóli EU csatlakozást a brit kormányfő. Andy Burnham a BBC-nek nyilatkozott a munkáspárt hétvégi kongresszusa után. Mint fogalmazott, a Brexit több kárt okozott, mint hasznot, és szerinte több lehetőség van arra, hogy Nagy-Britannia és az Európai Unió milyen kétoldalú kapcsolatot alakít ki a jövőben. Egy felmérés szerint ma már más eredmény születne a kilépésről szóló referendumon, és a munkáspárton belül is egyre többen követelik az Egyesült Királyság újbóli uniós tagságát. Lakóházakba, energetikai és távközlési központokba, valamint ipari épületekbe csapottak orosz drónok és rakéták éjjel Kijevben és környékén. Legkevesebb 3-an meghaltak, 7-en megsérültek, több helyen tűz ütött ki. Becsapódásokat jelentettek Zsitomír megyéből, valamint a Fekete-tengeri Izmail kikötővárosából is. Reggel rövid időre ismét leállították a forgalmat a kelet-lengyelországi Lublin és Zsefuf repülőterén. Az intézkedést azután rendelték el, hogy az Ukrajn elleni újabb orosz rakétacsapások miatt mozgósították a légierőt. 2 hete már történt hasonló incidens. A pilóták közötti veszekedés miatt vészjelzést adott le egy Dubajból Tel Avivba tartó utasszállító. A repülőgép végül Szaúd-Arábiában szállt le, fedélzetén csaknem 180 izraeli utassal. A vészjelzések miatt az izraeli légierő repülőgépeket küldött a helyszínre, és összehívtak egy kormányzati biztonsági konzultációt is. Az izraeli katonai rádió értesülése szerint egy ukrán és egy orosz pilóta csapott össze repülés közben. Híreink végén a várható időjárásról. Országszerte süt a nap, eső továbbra sem lesz. Helyenként megélénkül a szél, Sopron környékén erős széldökések is lehetnek. Napközben 23-27, késő este 9-15 fok várható. Kedves hallgatóink, műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A pontos idő 10 óra 4 perc.
9: Ezek.
10: Jó napot kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. A mai összeállításunkban mások mellett az Express, az Omega, Harangozó Teri, Demjén Ferenc, Zorán, a Neoton Familia, Cserháti Zsuzsa, Ihász Gábor, Hofi Géza és Kovács Kati felvételeit is hallhatják, és a népmese napjáról is szót ejtünk. Egy kis mediterrán életérzéssel kezdünk ma Korda György és a Wolf együttes előadásában. Jó szórakozást kívánok!
9: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Az 1968-as Táncdalfesztiválon szerepelt Ullmann Ottó és Hajnal István szerzeménye a Mesélj a nőkről, amit Janka Béla és Berényi Bezzeg György adott elő a Harmónia Vokál közreműködésével. Mindjárt meg is hallgatjuk, de előbb még az Omega Rock klasszikusa, az Ezüst eső hangzik el az aranylemezekben.

Két világsláger magyar változatával folytatjuk az aranylemezeket. Az Azok a szép napok című dalt harangozó Teri énekli Tardos Péter szövegével, majd a mexikói karnevált hallhatják, amit Gédénes György magyar dalszövegével Komár László ad elő.

A Hogyan tudnék élni nélküled című dal mostanra túlnőtt saját magán, hiszen nem csak a 90-es évek egyik legnagyobb slágere lett, Mennyhárt János és Demjén Ferenc szerzeménye, hanem a magyar filmgyártás egyik legnézettebb filmjének és az alapján készült színpadi musicalnek is a címadó dala. Mi az eredetit hallgatjuk meg Demjén Ferenc előadásában az Aranylemezekben.

1968-as Táncdalfesztiválon Zorán nem a Metro együttes tagjaként, hanem szólóban lépett fel, mégpedig Fényes Szabolcs és S. Nagy István Fehér Sziklák című dalával, amely végül megosztott második helyezést nyert, és már is szól az aranylemezekben.

Ma szeptember 30-án Benedek Elek író születése napján van a Magyar Népmese napja, amelynek célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a magyar népmesekincs értékeire és a mesékben rejlő bölcsességekre, amelyeket a legfiatalabb generációk számára is átadhatunk. Ez a nap nem csupán a mesék olvasásáról szól, hanem a mesemondás élő hagyományának ápolásáról is. A szülőket, nagyszülőket ösztönzik a kreatív, élőszavas mesélésre, ami segíti a gyerekek nyelvi fejlődését, pszichés biztonságát és szociális érzékenységét. Az aranylemezekben mesét most ugyan nem fognak hallani, de zenében felidézzük sokunk gyerekkorának meghatározó élményét, a Magyar Népmesék rajzfilm sorozatot, melynek főcímzenéjét a Kaláka együttes adja elő.

Az aranylemezek első részét Elvis Presley világslágere a Love Me Tender gitár feldolgozásával zárjuk Faragó Judy István előadásában. A 11 órai hírek és az időjárás jelentés után pedig a V-motorokkal indítjuk a mai örökzöld zenei összeállításunk folytatását itt a Dankó Rádióban.

0: műsorajánló. Jó ebédhez szól a nóta. Most csütörtökön újra élőben szól a muzsika.
1: Október 1-e az idősek világnapja, és ezen a napon ismét élőben szól a nóta a Dankó Rádióban. Budai Beatrix vagyok. Most csütörtökön 13 órától újra stúdiókoncerttel várjuk Önöket. Vendégeink lesznek Hatvani Kis Gyöngyi, Szigeti Fercsi, valamint Nyári László és Cigány zenekara. Remek nóták, kiváló előadók, hamisítatlan dankó hangulat. Mindez október 1-én csütörtökön 13 órától élőben a Dankó Rádióban és a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán is. Tartsanak velünk, szeretettel várjuk Önöket!
0: Stúdió koncert most csütörtökön, ismétlés vasárnap 13 órától.
2: Az Intermaus 007-ese.
3: Jelszó. Egy aprócska kalapocska, benne csacska, macska, mocska.
2: A közelharc szakértője, a trükkök nagymestere,
4: Grabowski.
5: Grabowski.
6: Grabowski, megsebesült?
4: Nem szokásom.
2: Az egerek egyetlen reménysége.
3: Ezt az ügyet csak ő tudja elintézni.
7: Grabowski majd elkap benneteket, nyavajások.
2: 40 éves a macskafogó. Vasárnap 21 órakor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
8: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Főbb híreink röviden. Bekerült a világ 250 legjobb egyeteme közé a Semmelweis. Több mint 10%-kal csökkent a turisták száma augusztusban. Országszerte, sőt a nap délután akár 27 fok is lehet. Jönnek a részletek. Nem épül elektronikgyár Szolnok határában. A kínai beruházó tegnap bejelentette, hogy tiszteletben tartják a helyiek döntését. Györfi Mihály polgármester a bejelentésre reagálva úgy fogalmazott, hogy véget ért az a fideszes mútyi, amit évekig készítettek elő titokban. A hétvégén Magyar Péter miniszterelnök is arról beszélt, hogy amíg Tisza kormány van, addig nem épül meg a gyár a városban. A kínai beruházást tavaly márciusban jelentette be Szijjártó Péter, akkori külgazdasági és külügyminiszter. A cég, amely a BMW és a Mercedes beszállítója lett volna, 40 milliárd forintos befektetéssel 140 munkahelyi létesítését ígérte. Elindult a Fidesz oldalán az AVH figyelő. Orbán Viktor Facebook oldalán új kommunista tempóról ír és hangsúlyozza, mindenkinek tudnia kell, kik irányítják és kik vesznek részt benne. A Fidesz elnöke szerint a Tisza kormány azért állította fel a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, hogy elterelje a figyelmet a benzinárról, az eladósodásról és az elmaradt béremelésekről. Bekerült a világ 250 legjobb egyeteme közé a Semmelweis. Az első 10-ben csak amerikai és brit felsőoktatási intézmények vannak, köztük az Oxford, a Princeton és a Stanford. Idén először az ázsiai egyetemek megelőzték az európaiakat. A legjobb 1000 közé sorolták még az Óbudai és a Debreceni Egyetemet, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetemet. A globális egyetemi rangsorban 118 ország több mint 20 ezer felsőoktatási intézménye közül értékelik a legjobb 2200-at különböző mutatók alapján. Visszaesett a turisztikai szálláshelyek forgalma augusztusban. Az egy évvel korábbihoz képest a vendégek száma 11, a vendégészakáké pedig csaknem 8%-kal mérséklődött, közölte a KSH. Főként a Mátra Bükk térsége, valamint Szeged és környéke vesztett népszerűségéből, de a nyár végén kevesebben pihentek a Balatonnál is. A pilóták közötti veszekedés miatt vészjelzést adott le egy Dubájból Tel Avivba tartó utasszállító. A repülőgép végül Szaúd-Arábiában szállt le fedélzetén csak nem 180 izraeli utassal. A vészjelzések miatt az izraeli légierő repülőgépeket küldött a helyszínre, és összehívtak egy kormányzati biztonsági konzultációt is. Az izraeli katonai rádió értesülése szerint egy ukrán és egy orosz pilóta csapott össze repülés közben. Az utolsó amerikai katona is elhagyta Irakot. Washington a továbbiakban a hírszerzés és a képzések területén nyújt segítséget, közölte a Pentagon. Az Egyesült Államok csapatai először 2003-ban vonultak be Irakba, ahol véget vetettek Saddam Hussein diktatúrájának. 2014-ben az iraki kormány kérésére tértek vissza, hogy egy nemzetközi koalíció élén segítsék az iszlám állam terrorszervezet elleni küzdelmet. Washington és Bagdad végül 2024-ben állapodott meg a végleges és teljes csapat kivonásról. Országszerte süt a nap, eső továbbra sem lesz. Helyenként megélénkül a szél, Sopron környékén erős széllökések is lehetnek. Napközben 23-27, kés este 9-15 fok várható. Kedves hallgatóink, műsorainkat, híreinket újra meghallgathatják a www.mediaclick.hu oldalon. A pontos idő 11 óra 4 perc.
0: Aranylemezek.
5: A 80-as évek végén folytatjuk képzeletbeli időutazásunkat, mégpedig Ler István és Demjén Ferenc Tűzvarázsló című dalával a V-motorok előadásában. Utána a Dzsungel könyve című musicalből Revicki Gábor énekli Baludalát, Dés László és Geszti Péter beindul a Pofonofon című vidám szerzeményét. Tölgyi Krisztina vagyok, és további kellemes délelőttöt kívánok.
0: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Az 1966-os Eurovíziós dalversenyt Ausztria nyerte meg, melyet Merci Sherry című saját szerzeményével Udo Jürgens énekes képviselt. A dal nagy sikert aratott, és persze magyar változata is született Bradány Iván szövegével, melyet Cserháti Zsuzsa és a Magyar Rádió vonós tánczenekara előadásában hallhatnak az aranylemezekben.

Az aranylemezeket 1972-ből Autede és ifjabb Kalmár Tibor Nyírfák című dalával folytatjuk Kós János, az Express együttes és a Harmónia vokál előadásában. Majd pontosan 10 évvel későbbről, 1982-ből idézzük fel Máté Péter előadásában az egyik legszebb szerzeményét, a Hazám című dalt. Azt

almát eszem, ropog a fogam alatt. Sokan így ismerik Pályer András és Huszár Erika szerzeményét, pedig valójában Nevető almák a címe, és 1968 egyik legnagyobb slágere volt Magai Klementina és az Omega előadásában, amit már is hallhatnak az

és ekkor hirtelen felrúgtam. Felébresztett a nagyvárosi zaj. Körülnéztem, négy szürke fal merett rám. Rá kellett döbbennem, hogy az egész csak egy édes álom volt. De a szívem mélyén azóta is ott cseng halkan, mit még anyám dúdolt valamikor régen, egy régi dalban. Hogy olyan jó, olyan jó.

0: Senki sem tudja teljes biztonsággal előre megjósolni, hogy miből lesz a sláger, de arra választ kaphatunk, hogyan születnek a dalok. Szentirmai Ákos zeneszerzőt kérdeztük, aki számtalan örökzöldé vált sanzont írt kiváló színművészeknek.
1: Mindenki kérdezi, hogy zenére írni, szövegre írni, háromfajta dolog van. Vagy zenét ad az ember, a Halmány és Annyinál általában ez volt, vagy ami a sanzonnál, amiket én írtam, és rengeteget a Radány Ivánnal, ott mindig szövegre írtam, mert akkor volt egy biztosítékom, hogy a szám jó lesz. Minden nap küldött egy szöveget, és általában olyan szövegeket írt, ami azonnal megfogott, és volt, amit egy óra alatt írtam meg, volt, amit két nap alatt, és jóformán javítani sose kellett. Vagy bemondásra ír az ember, tehát szintén csak a nőkön nem fog az idő, bezzeg a férfi észrevehető, ennyi volt meg. S a többi már az én dolgom, ez ma úgy adta magát. Tehát ez a háromfajta dolog volt.
0: Szentirmai Ákos zeneszerzőt hallották, az aranylemezeket pedig ezzel az örökzöldjével folytatjuk. A dalszövegíró Halmágyi Sándor volt, Bence Ilona színművésznőt pedig a Stúdió 11 kísérte Dobsa Sándor vezényletével a 2003-as koncerten, ahol a felvétel készült.

Ha azt mondom, Haligali, sokaknak talán egy utazó vidámpark ugrik be körhintával és dodgemmel, netán egy diszkó. Pedig a Haligali valójában egy tánc volt a 60-as évek elején. A korabeli képes újság szerint 1963-ra a twist már kiment a divatból, de, és innen idézem a cikket, 1964 a Haligali születésének éve. Megteremtője Van Price, New York-i zenész. A Haligali alaplépése ugrás az egyik lábra, közben kézmozgás, ez az egész pedig a rabszolgák egykori táncára emlékeztet. A Haligali és a bossa nova is a táncosok improvizációs tehetségétől függ. Eddig tartott az idézet, és ne aggódjanak, mert én se tudom ez alapján még elképzelni sem, hogy milyen lehetett ez a tánc. Azt viszont fel tudjuk idézni, hogy milyen zenére járhatták a fiatalok, hiszen Nádas Gábor és Szenes Iván írt róla egy remek slágert, az Ó Haligali című dalt Sárosi Katalin énekli az aranylemezekben.

emlékszel, a múlt ősszel, egész nap csak együtt volt. Egymás kezét fogva.

emlékszel a szavakra, melyeket csak mi ismertünk. Az előszobából telefonáltunk,

0: csak te kell lesz.
1: Ugye?
0: Vagy valaki más.
2: Kedves hallgatóink, ma eddig tartott az aranylemezek. Remélem, hogy jól érezték magukat, és velünk tartanak holnap is. Munkatársaim Szabó Tamás zenei szerkesztő, Gorzsás Gábor hangmérnök, és adásmenedzsereink Dészabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is köszönöm a figyelmüket. A déli harangszó után indul a Jó ebédhez szólanóta, amellyel Budai Beatrix várja önöket. 2-től 5-ig pedig Szívküldi szívnek szívesen című kívánságműsorunkkal jelentkezik Gál Zoltán műsorvezető és Nemes Niki szerkesztő. Az aranylemezek ma Kaszás Péter és Zámbó Jimmy Egyszer megjavulóként című szerzeményének zongora átiratával búcsúzik Szirmai Tamás előadásában. Én Tölgyi Krisztina vagyok, további kellemes napot és jó dankó rádiózást kívánok!

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteit, barátait egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Ahol a múlt megelevenedik, és előkerülnek a kulisszák mögötti titkok.
3: Közös élményeink a színház és a film világából. Igaz történetek, amelyeket eddig még nem hallottunk.
2: Beszélgető társaink a legnagyobb legendák.
4: Hogy volt? Szombaton 15 óra 25 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: A katonatörténetek apáról fiúra szállnak. A Néprajzi Múzeum új kiállítása a sorkatonák mindennapjait személyes történeteken, tárgyakon, a laktanyai élet sajátos humorán keresztül mutatja be. Úgy, ahogy azt mi valóban megéltük. Katona dolog, a sorkatonaság emlékezete. Néprajz.hu.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 12 óra.

0: a Dankó Rádióban.
1: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Főbb híreink röviden. Nem épül elektrolétgyár Szolnok határában. Bekerült a világ 250 legjobb egyeteme közé a Semmelweis. Országszerte süt a nap, délután akár 27 fok is lehet. Jönnek a részletek. Az újdörögdi kézigránát baleset részleteiről tájékoztatta a honvédelmi miniszter az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságát. Ruszin Szendi Romulus a többi között azt mondta, a katonák nem javasolták, hogy a kiképzés résztvevőivel éles kézigránátot dobassanak. Mint fogalmazott, a feladatot ennek ellenére végrehajtották, mert politikai elvárás volt a program kibővítése. A tegnapi zárt ülésen szó volt a csádi misszióról is, amire mintegy 4 milliárd forint közpénzt költöttek el. Minősített információk lévén a miniszter a részletekről csak a bizottság tagjainak számolt be, de megjegyezte, mivel az országgyűlés jóvá hagyta a költségeket, az ügyben nincs lehetőség feljelentésre. Nem épül elektrolítgyár Szolnok határában. A kínai beruházó tegnap bejelentette, hogy tiszteletben tartják a helyiek döntését. Györfi Mihály polgármester a bejelentésre reagálva úgy fogalmazott, hogy véget ért az a fideszes mutyi, amit évekig készítettek elő titokban. A hétvégén Magyar Péter miniszterelnök is arról beszélt, hogy amíg Tisza kormány van, addig nem épül meg a gyár a városban. A kínai beruházás tavaly márciusban jelentette be Szijjártó Péter, akkori külgazdasági és külügyminiszter. A cég, amely a BMW és a Mercedes beszállítója lett volna, 40 milliárd forintos befektetéssel 140 munkahely létesítését ígérte. Elindult a Fidesz oldalán az AVH figyelő. Orbán Viktor Facebook oldalán új kommunista tempóról ír és hangsúlyozza, mindenkinek tudnia kell, kik irányítják és kik vesznek részt benne. A Fidesz elnöke szerint a Tisza kormány azért állította fel a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, hogy elterelje a figyelmet a benzinárról, az eladósodásról és az elmaradt béremelésekről. Bekerült a világ 250 legjobb egyeteme közé a Semmelweis. Az első 10-ben csak amerikai és brit felsőoktatási intézmények vannak, köztük az Oxford, a Princeton és a Stanford. Idén először az ázsiai egyetemek megelőzték az európaiakat. A legjobb 1000 közé sorolták még az Óbudai és a Debreceni Egyetemet, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetemet. Ingyenes vetítésekkel és közönségtalálkozókkal várják a hallgatókat ősszel az egyetemi filmklubok 28 intézményben. A szervezők több mint 150 klasszikus magyar filmet válogattak be a listába, többségüket digitalizált változatban, kiváló kép- és hangminőségben vetítik. A kezdeményezés célja a hazai filmritkaságok megőrzése és népszerűsítése. Híreink végén a várható időjárásról. Országszerte süt a nap, eső továbbra sem lesz. Helyenként megélénkül a szél, Sopron környékén erős széllökések is lehetnek. Napközben 23-27, késő este 9-15 fok várható. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, a pontos idő 12 óra 4 perc.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
2: Vannak dolgok, amik nem csak meghatározzák a sorsokat, hanem be is határolják, és ezen nem segítenek az álmok. Lakatos Menyhért író gondolataival szeretettel köszöntöm Önöket. Itt a Dankó Rádióban 2026. szeptember 30-án szerdán is jó ebédhez szól a nóta. Tartsanak velem egészen 2 óráig. Már is a Kiskút Kerekeskút című csárdást énekelhetjük együtt Dócs Péterrel, majd a Ki volt itt, ki járt itt című dal is felcsendül, ekkor Rigó Jancsit halljuk. Miskolci Balogh Zoltán, majd Balázs Tamás zenekara kísér. Jó rádiózást kívánok!

Kicsi fehér meszelt szoba, falonfüggő Mária kép, ezt a gyönyörű nótát most Gáti Pál adja elő itt a Magyar Zene Rádiójában. Dirner Gusztáv, Hódosi Gedeon és B. Fehér Jenő szerzeményét Miskolci Balogh Zoltán zenekara kíséri. Aztán a Jaj, de szép kék szeme van magának című andalgó is felcsendül, majd meghallgathatjuk együtt a Csak úgy mondom magának és a Szép a szőke, szép a barna című csárdást is. Gáti Pál után Buta Árpád Attila, Vörös Sári és Bokor János énekel itt a Magyar Zene Rádiójában.

Most egy gyönyörű dallal folytatjuk műsorunkat, mely ugyan nem magyar nóta, de Tolnai András, akit a 2024-es Dankó Gálán Dankó Rádió Magyar Nóta díjjal tüntettünk ki, repertoárján tartja a Nincs senki olyan szép, nincs senki olyan jó című Szlatinai Sándor és Füredi Imre szerzeményt. Most egy korábbi Dankóklubról, Nagykanizsáról halljuk ezt a gyönyörű dalt Hankó József zenekarának kíséretével, majd Petőfi Sándor megzenésített versével Domoszlai Sándor ajándékoz meg minket, ekkor már ifjabb Sárközi Lajos prímás vezeti a zenekart, de dalra fakad még Farkas Rozika is, a Haragszik az édesanyám, és a Csak-csak-csak az esik nékem keservesen című csárdás nyújtja át a Dankó családtagjainak, és a dalcsok akkor legvégén Simon Boglárka énekel Jenei Gábor oldalán, szintén Hankó József zenekarával, ekkor egy vidám csárdás csokrot hallunk. Fogadják sok szeretettel!

És az imént hallott dalcsokor legvégén kalotaszegi muzsika is felcsendült Terék József és zenekarának jóvoltából. 1954. szeptember 30-án született Budapesten Józsefvárosban híres muzsikus család gyermekeként ifjabb Járóka Sándor. Emlékezzünk most őre itt a Dankó Rádióban, arra a művészre, aki a magyar cigányzene egyik meghatározó prímása lett, külföldön is nagy sikereket aratott, 2003-ban pedig a Magyar Köztársasági Érdemrend lovak keresztjével tüntették ki. 2007-ben, igen fiatalon, 52 éves korában hunyt el. Hallgassuk most Bangó Margitot és Pere Jánost, amint ifjabb Járóka Sándor és a zenekara kíséri. Egy boldog szerelemről szól az első dal, majd az Asszony kéne már a házhoz című Hevesi József és Esznagy Endre szerzemény csendül fel. A zenei összeállítás második részében Szóka Júliát Varga Jenő zenekara kíséri, ekkora volt-e már szívedben fájdalom című andalgó csendül fel, majd a Halkan pengesd ezt a csárdást és a Vékony deszka kerítés című magyar nóta is elhangzik, Pék László, majd Hajnal Nikolett és Karcagi Nagy Zoltán tolmácsolásában, itt a Magyar Zenerádiójában.

0: lenni.
1: Kedves hallgatóink, most Rigó Mónika énekel ifjabb Berki Béla zenekarával egy 2021-es rádió felvételen a Fekete Véremből című dalt halljuk, majd a Jászai Mari díjas operett primadonna Kalocsai Zsuzsa a Most kezdődik a tánc című csárdást adja elő. Ezt követően Vadász Zsolt a Nádaházam teteje című csárdást énekli Jónás Géza zenekarával élükön Varga Jenő prímással.

padlója, padlója, ha lehet.

Liszt Ferenc nem csak a zongora egyik legnagyobb virtuóza és a romantika kiemelkedő zeneszerzője volt, hanem különös érdeklődéssel fordult a magyaros muzsika és a cigányzenészek játéka felé is. Már fiatalon nagy hatással volt rá a híres cigányprímás Bihari János játéka. Liszt Ferenc 1822-ben hallotta őt muzsikálni, és később is nagy elismeréssel írt arról a páratlan virtuózitásról, amelyet a cigányzenészek játékában tapasztalt. Liszt a Magyarországon hallott verbunkosokat, népies dallamokat és cigányzenészek által játszott muzsikákat is gyűjtötte. Ezek pedig jelentős ihletet adtak számára a magyar rapszódiák megkomponálásához. Talán ezért is játsszák olyan kiválóan magyar muzsikusok Liszt Ferenc rapszódiáit, mint például a 13-at, amit most a Magyar Rádió népi zenekarának előadásában hallunk. Majd jövünk a legfrissebb hírekkel, és visszatérünk 13 óra után 4 perccel. Én itt leszek, remélem önök is.

0: Műsor ajánló. Népek dalai. Világzenei koncertek itt a Dankó Rádióban.
1: Szabó Tamás vagyok. Péntek este annak a zenekarnak az akusztikus koncertjét hallhatják, amely világslágereket ültet cigány zenei közegbe, és autentikus cigány dalokat is játszik. A csapat egyik motorja, egy tévés tehetségkutató győztese, Olá Gergő. Roma Soul zenekar koncertjét világzenei műsorunkban hallhatják pénteken 23 órától.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina, főbb híreink egy-egy mondatban. Letartóztatták Sesták Miklóst. Holnaptól lehet regisztrálni az erőművek éjszakájára. Folytatódik a napos száraz idő. Jönnek a részletek. Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP-s országgyűlési képviselőt volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt hűtlen kezelés gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntető eljárásban. Önálló munkaügyi minisztérium felállítását sürgeti a Mi Hazánk mozgalom. Az ellenzéki párt közölte, hogy javaslatuknak része lesz a hazai szakszervezetiség erősítése is. A részleteket az érdekképviseleti vezetők bevonásával dolgozzák ki. Kiegyensúlyozottabb lett a tájékoztatás az M1 híradóban a Republikon intézet szerint. A közmédia figyelő felmérésében 2025 és 26 egy-egy szeptemberi hetét vetették össze. Megállapították, hogy mostanra kiegyensúlyozottabb lett a politikai szereplők megjelenése. Nagyobb teret kaptak a független szakértők, több hírforrást használtak és többféle politikai álláspont jelent meg a híradóban. Meghalt Kárpáti Miklós újságíró, az MTI egykori belpolitikai főszerkesztő helyettese. Pályafutását 1968-ban a Közért újság és a Volán hírlap munkatársaként kezdte, majd 1972-től a Magyar Távirat irodánál, később pedig a Magyar Hírlapnál és a Napi Gazdaságnál is dolgozott. Alapító szerkesztője volt a Hócipőnek. 2017-ben a MOZ etikai bizottságának tagjává választották. Kárpáti Miklós 76 éves korában szeptember 20-án hunyt el. A természeti erőforrásokkal felelősen kell gazdálkodni. A többi között erre hívja fel a figyelmet az erőművek éjszakája. Idén is több mint 80 energetikai és közműszolgáltató létesítményben várják az érdeklődőket, akik megtudhatják, hogyan biztosítják a szakemberek a folyamatos áram, hő, ivóvíz és földgáz szolgáltatást. Az október 16-ai program ingyenes eseményeire holnaptól lehet regisztrálni az erőművekészakája.hu oldalon. Felvonulással, hagyományőrző kulturális programokkal, koncertekkel, valamint borászati és gasztronómiai bemutatókkal várják az érdeklődőket péntektől vasárnapig a Tokaj-hegyaljai szüreti napokon. Lesz fényfestés, kézműves foglalkozás és vásár, borudvar, valamint idén is megtartják a hagyományos szőlő összeadási ceremóniát. Folytatódik a fővárosi átkelők őszi tisztítása. Mai el a Vár alagutat, holnap éjszaka pedig a Lánchidat és a Városligeti hidat takarítják a szakemberek. A környéken átmeneti forgalomkorlátozásokra kell számítani. Végül a várható időjárásról. Országszerte süt a nap, hasonlóan derült idő várható. Holnap is legfeljebb fátyol felhők lehetnek az égen. Eső továbbra sem lesz. Ma helyenként megélénkül, Sopron környékén megerősödik a szél. Észak általában 4-11, holnap délután 22-26 fok várható. Kedves hallgatóink, 13 óra múlt 4 perccel.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Budai Beatrix.
3: Nagy szeretettel köszöntöm azon hallgatóinkat is, akik csak most kapcsolódtak be műsorunkba. Tartsanak velünk még egészen 2 óráig, hiszen jó ebédhez szól a nóta. Szabó Sándorral és Lugosi Katival most együtt énekelhetjük a Sárga csikom, sárga lovam, sárga és a Sárgul már a kukorica szár című csárdást. Jó rádiózást!

Nem hiszek a szerelemben, ezt így most a folytatásban kijelenti Bohács István. Garami Béla és Pápai Molnár Kálmán szerzeményével megyünk tovább, majd az Este van, én pedig várok rá című andalgóval Somogyi Erika érkezik képzeletbeli színpadunkra. Benedek Fi Katalin a hosszú lábú gólyamadár, míg Gyulai Erzsébet a Paprika Show című csárdást dalolja itt a Magyar Zene Rádiójában.

esteledik a faluban, haza kéne menni. Énekelte Székesfehérváron 2019. október 1-én Tarnai Kis László. Ezen a Dankóklubban Tordai Zoltán zenekara kísért minket. Hallgassuk meg ezt a remek felvételt. Tarnai Kis László énekel.

Most a harmadik azt mondja, hogy

0: Köszönöm a segítséget! Rettenetesen jó volt!
1: Dancs Anna Mari a Hargitai Fecskemadár Hosszú útra készül című dalt is repertoárján tartja, és el is énekelte itt, a Dankó Rádió stúdiójában egyik élő adásunkban 2023. októberében. Ekkor idősebb Sárközi Lajos prímás vezette a zenekart. A gyönyörű nótát követően Végi Bolya, Szöllős Jemese és Dóka Zsuzsa énekel, elhangzik a kertesház benne egy nyíló rózsa, a domboldalon áll egy öreg nyárfa és az Ingó Ringó Nád című klasszikus magyar nóta.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok év.

Holnap, október 1-én két különleges világnapot is ünneplünk, az idősek világnapját és a zene világnapját. Talán nincs is jobb találkozása ennek a két jeles napnak, hiszen a zene valóban kortalan. Elkísér bennünket gyermekkorunktól egészen az időskorig, őrzi emlékeinket, felidéz régi szerelmeket, találkozásokat, ünnepeket. Sokszor egyetlen dallam is elég ahhoz, hogy évtizedeket repüljünk vissza az időben. Holnap pedig az idősek világnapján és a zene világnapján stúdió koncerttel jelentkezünk. Élőben szól majd a muzsika, tudják, a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán is követhetnek minket. Holnap 13 órától tehát ismét stúdiókoncert, de most ebben a pillanatban már is indítjuk Kecskés Sándor klarinét játékát. Fogadják sok szeretettel!

Továbbra is jó ebédhez szól a nóta itt a Dankó Rádióban, ahol a mikrofonnál a szerkesztőműsor vezető Budai Beatrix. Üdvözlöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is, a legjobbkor kapcsoltak ide, hiszen most egy igazán nagy csokorra való csárdással kedveskedünk önöknek, melyben egészen biztosan ismerős a dallamokra lelnek. A Dankó Rádió 10. születésnapi gálájának fellépői nótáznak, egészen pontosan Lukács Anita, Dancs Anna Mari, Farkas Rozi, a Vágó Bernadett, Miller Zoltán, Bokor János, Tarnai Kis László, Cikora László, Laki Péter és Vadász Zsolt kísér Lakatos Miklós gála zenekara. Aztán Kós Éva egy sárga rózsáról énekel itt a Dankó Rádióban.

Mészáros András ifjabb Sárközi Lajossal és zenekarával Shirley Lajos nótáját nyújtja át a Dankó Rádió hallgatóinak. Ez nem más, mint a Kék ne felejts című dal. Majd Béres Ferenc a Csendesen csak csendesen című andalgót nyújtja át önöknek, míg Szegedi Csaba előadásában az Ezt a kerekerdőt járom én című csárdást halljuk.

Ennyi fért mai Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkba. Ne feledjék, holnap stúdiókoncert 13 órától élőben a Dankó Rádióban, és persze a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán is követhetnek minket. Köszönöm, hogy velem tartottak. Jó étvágyat kívánok mai ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. És a Dankó Rádió természetesen délután is önökkel marad. A hírek után Gál Zoltán érkezik a Kívánság műsorral. 2-től 5-ig ma is szívküldi szívnek szívesen, majd 5 órától a Tudod-e még az én nótám című műsorunkkal Popovics László várja önöket. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix, vigyázzanak magukra és vigyázzunk egymásra. A holnapi viszonthallásra!

0: műsorajánló. A Tankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot minden hétköznap reggel 6 órától. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Önök kérték, minden hétköznap 15 óra 30 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Tankó Rádióban.
2: Letartóztatták Sesták Miklóst. Csalók élnek vissza a máltai szeretett szolgálat nevével. Folytatódik a napos, száraz idő. Jó napot kívánok, a szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Poyák Adrien. Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt hűtlen kezeléssel gyanúsítják, a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntető eljárásban. Visszaküldte az országgyűlésnek az egészségügyi kamarákról szóló törvénymódosítást a köztársasági elnök. A Sándor Palota közleményében jelezte, hogy Baka András egyetért azzal, hogy szükséges az egészségügyben működő kamarák szakmai önkormányzatiságának helyreállítása. Szerinte azonban a jogszabály emellett korlátozná a tisztségviselők választásának szabadságát. Az államfő arra kérte a parlamentet, hogy észrevételeinek figyelembevételével fogadja el újból a törvényt. Az új dörögdi kézigránát baleset részleteiről tájékoztatta a honvédelmi miniszter tegnap az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságát. Ruszin-Szendi Romulus a többi között azt mondta, a katonák nem javasolták, hogy a kiképzés résztvevőivel éles kézigránátot dobassanak. Mint fogalmazott, a feladatot ennek ellenére végrehajtották, mert politikai elvárás volt a program kibővítése. Bár az ügyészség a büntetőeljárást megszüntette, az ügynek van szakmai, vezetői és politikai felelőssége, tette hozzá a miniszter. Csalók élnek vissza a máltai szeretett szolgálat nevével. A szélhámosok magukat a jótékonysági szervezet képviselőinek kiadva Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves megyében keresnek fel családokat, akiktől iratokat, szerződéseket, számlákat kérnek el, és felvételeket készítenek a lakásukban. A karitatív szervezet arra hívja fel az érintettek figyelmét, hogy minden esetben kérjék el a máltai szeretett szolgálat igazolványát az őket felkereső ismeretlen emberektől. Bekerült a világ 250 legjobb egyeteme közé a Semmelweis. Az első 10-ben csak amerikai és brit felsőoktatási intézmények vannak, köztük az Oxford, a Princeton és a Stanford. Idén először az ázsiai egyetemek megelőzték az európaiakat. A legjobb 1000 közé sorolták még az Óbudai és a Debreceni Egyetemet, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetemet. A globális egyetemi rangsorban 118 ország több mint 20 ezer felsőoktatási intézménye közül értékelik a legjobb 2200-at különböző mutatók alapján. Országszerte süt a nap, hasonló derült idő várható holnap is, legfeljebb fátyol felhők lehetnek az égen. Eső továbbra sem lesz. Ma helyenként megélénkül, Sopron környékén megerősödik a szél. Éjszaka általában 4-11, holnap délután 22-26 fok várható. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
3: Szeptember utolsó napján köszöntöm Önöket itt a Kívánság műsorban. Jó napot kívánok! Remélem van kedvük velünk tölteni a következő három órát. A szerkesztő Nemesneki, a hangmérnök Fóti Tamás. Köszöntjük a jaromosokat névnapjukon, és azokat, akik a mai napon születtek, csak néhány évvel korábban. Az első dal Gyüre Árpádné kérte, Gáspár a nénekel, kísér ifjabb Berki Béla zenekara, egy-két csók, cserebere csók.
4: Egy-két

Ezt írta állandó hallgatónk, gyengélkedő rózsaszállam már 8. szívműtétjére vár. Kívánom, hogy az orvosi beavatkozás eredményes legyen, szemed újra a régi fényében ragyogjon, és szíved a régi ritmusában dobogjon. Örökké szerető párod Laci Majosházáról. Radnai Györgyöt Járóka Sándor zenekara kíséri, lehullott egy rózsa.

azon az egy ég.

Kunada Csonnagy Mihálynak szeretettel küldi a dalt unokatestvére Piroska, köszönti Tisza nagyfaluban Takács Mihályt is, és párjának Ildikónak is minden jót kíván. Mozsár Imrét Kati Horváth Lajos zenekara kíséri ünnepi nótával.

0: százszor boldog névünnepet kívánj el.
1: És most hallgassunk bele az üzenet rögzítőbe.
2: Marcaléba Maronics Jánosnak 80. születésnapjára küldeném azt a nótát, hogy szeressük egymást, gyerekek, és minden elképzelhető jót kíván szerető párja Manci Böhönyéről.
1: Örömmel adjuk át. Mezővári Zoltánnénak 80. születésnapja alkalmából nagyon jó egészséget, sok boldogságot, jó kedvet kíván Veronka Szászvárról. Bodor Mihálynak nagy-nagy szeretettel kíván minden jót, anyu, Laciék és Icáék. Kalmár Pált halljuk. Szeressük egymást, gyerekek!

bátyjára, Kardos Mihályra, aki a Kengyeli temetőben nyugszik, kedves nótájával emlékezik fájó szívvel Mariska, Lónyi Mihályra örök szeretettel emlékezik mama, Kolostyák Gyulát ifja Berki László zenekara kíséri, csináltatok egy hegedűt.

következő dalt Szikszai Melinda párjának küldi Zircre. Bánovics Viviane és László Attila énekel Egy kis édes félhomályban.

Kerecs Endről Galgóci Istvánnak párja kérte a nótát, Lente Lajost a Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri, felkötöm a rész sarkantyúma.

Halmazújváros Borsánta Imréné Miklóssy József előadásában kért nótát vagy nótákat. Olá Kálmán zenekara kíséri Gyalogút, Kocsiút.

0: szakad a hurri hajrá. Én azt meg az édes párom, bombaromba, komáromban iszunk rá.
1: Pontosan 14:30 a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Debrecenből Bóvár Mónika kérte a következő dalt. Kalmár Magdát a Stúdió 11 kíséri. Köszönöm, hogy imádott.

Gödöllői Akácerdő című nótát küldi édesapjának, kisem Elemérnek, Valika, sok szeretettel. Molnár László egy másik nótát is énekel, még azt mondják.

0: Évköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Halló, jó napot kívánok! Gadóci József vagyok, Sajó Szent Péterről, és a Dankó Rádió műsorában szeretnék kérni egy számot. Édesapám 86 éves, édesanyám sajnos meghalt. Szeptember 30-án lesz születésnapja. Az ő emlékére szeretném küldeni édesapámnak a Odafenn a jó Istennek van egy sárgót, kapott én a könyve című nótát. Köszönöm!
2: Én köszönöm a hívását. Ilonka Jászárok szálláson szeretné hallani a dalt. Dobi Tibor Szőnyből kérte. Egri Józsefet, ifjabb Berki Béla zenekara kíséri.

Következő dalt a Varjú családnak Okányba küldi Rajmi. Kincses Veronikát Boros Lajos zenekara kíséri. 10 pár csókot egy végből.

Koleszár Tibor Tapolcán szeretné meghallgatni egyik kedves nótáját, Vadas Zsuzsa énekel, Mások vittek rossz utakra engem.

0: csuda volt.
1: Örökzöld dallamok.
2: És kívánok még nagyon sok boldog névnapot.
1: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Szeghalomból Kótai Sándorné kérte a következő nótát, Visser Ágnes énekel, Hajlik a rózsafa.
3: Hajlik a rózsafa, hajlik.

Édesapjának Bíró Zsoltnak küldi a következő nótát fia Ádám Siklósról. Te vagy az én példaképem, akire mindig felnézek és büszke vagyok. Nagyon szeretlek és hálás vagyok, hogy te vagy az édesapám, üzeni. Besenyei Ferencet Boros Lajos zenekara kíséri. Hálás szívvel, tisztelettel gondolok az édes jó apámra.

Berettyóújfaluból Hajdú Lászlóné szigeti Fercsi rajongónak vallja magát, és tőle kért nótát, de ha lehet többet is, ez így lesz-e Csokrot hallunk, kísér Balázs Tamás zenekara, megírtam egy levelező lapot.

Az a remek hírem van, hogy holnap délben 1 órakor élő koncert a Dankó Rádió stúdiójából, ahol Szigeti Fercsi is fellép, a női sztár pedig 60-i Kis Gyöngyi lesz, Nyári László zenekara kíséretével. Tehát holnap délben, egész pontosan 1 és 2 között élő koncert a Dankó Rádióból, ki ne hagyják. És most a hírekig hallgassuk ifjabb Olá Ernő zenekarát.

0: Műsorajánló. Jó ebédhez szól a nóta. Most csütörtökön újra élőben szól a muzsika.
1: Október 1-e az idősek világnapja, és ezen a napon ismét élőben szól a nóta a Dankó Rádióban. Budai Beatrix vagyok. Most csütörtökön 13 órától újra stúdiókoncerttel várjuk Önöket. Vendégeink lesznek Hatvani Kis Gyöngyi, Szigeti Fercsi, valamint Nyári László és Cigány zenekara. Remek nóták, kiváló előadók, hamisítatlan dankó hangulat. Mindez október 1-én csütörtökön 13 órától élőben a Dankó Rádióban és a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán is. Tartsanak velünk, szeretettel várjuk Önöket!
0: Stúdió koncert most csütörtökön, ismétlés vasárnap 13 órától.
2: Október 1-e a zene világnapja. Muzsikáló délután, játék, közösség és nagyszerű koncertek. Élőben az Óbudai Társaskörből és a Doknányi Ernő Zenei Központból október 1-én 15 óra 6-tól 19 óra 35-től és 22 órától a Bartók Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A katonatörténetek apáról fiúra szállnak. A Néprajzi Múzeum új kiállítása a sorkatonák mindennapjait személyes történeteken, tárgyakon, a laktanyai élet sajátos humorán keresztül mutatja be. Úgy, ahogy azt mi valóban megéltük. Katona dolog, a sorkatonaság emlékezete. Néprajz.hu.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Letartóztatták Sesták Miklóst. Holnaptól megyebérlet lesz a vármegyebérlet neve. Folytatódik a napos, száraz idő. Jó napot kívánok, a szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Polyák Adrien. Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert, hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt hűtlen kezeléssel gyanúsítják, a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntető eljárásban. Mérlegelik a köztársasági elnök észrevételeit az egészségügyi törvénymódosítással kapcsolatban, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt szerint a felvetéseket az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottságának következő ülésére készítik elő. Baka András azért küldte vissza a jogszabályt a parlamentnek, mert szerinte az indokolatlanul korlátozná a kamarai tisztségviselők megválasztásának szabadságát. Energetikai infrastruktúrát támadott éjszaka az orosz hadsereg Kijevben és környékén, közölte az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij szerint az orosz légierő csaknem 190 csapás mérő drónt és ballisztikus rakétákat vetett be. A támadásokban 5 ember, köztük egy gyermek meghalt, 14-en megsebesültek. A támadásban megrongálódott egy Kijev közelében lévő hőerőmű, a fővárost pedig sűrű füst és korom borította be. Új uniós szintű kommunikációs rendszert hozna létre a sürgősségi szolgálatok számára az Európai Bizottság. A javaslat szerint válsághelyzetben is használható, biztonságos csatornákat alakítanának ki mások mellett a rendőrség, a tűzoltók, az orvosi szolgálatok és a polgári védelem számára. A tagországok közötti rendszer akkor is biztosítaná a sürgősségi szolgálatok közötti kommunikációt, ha a hagyományos megoldások épp nem állnak rendelkezésre. Az utolsó amerikai katona is elhagyta Irakot. Washington a továbbiakban a hírszerzés és a képzések területén nyújt segítséget, közölte a Pentagon. Az Egyesült Államok csapatai először 2003-ban vonultak be Irakba, ahol véget vetettek Saddam Hussein diktatúrájának. 2014-ben az iraki kormány kérésére tértek vissza, hogy egy nemzetközi koalíció élén segítsék az Iszlám Állam terrorszervezet elleni küzdelmet. Washington és Bagdad végül 2024-ben állapodott meg a végleges és teljes csapat kivonásról. Holnaptól újra megyéknek hívják a vármegyéket, ezzel együtt megyebérletre változik a vármegyebérlet neve is, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt hangsúlyozta, csak az elnevezés módosul, a már megvásárolt bérletek az érvényességi időjük végéig használhatók. Országszerte süt a nap, hasonló derült idő várható holnap is, legfeljebb fátyol felhők lehetnek az égen, eső továbbra sem lesz. Helyenként megélénkül, Sopron környékén megerősödik a szél. Éjszaka általában 4 és 11, holnap délután 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
5: Köszöntöm a most bekapcsolódó hallgatókat, és egy nagyon hangulatos dallal megyünk tovább. Judit Mezőberényből kérte, Balázs Klári énekel, Pedro Kocsmája.

Kisújszálláson keresztlányának, dr. Barta Diának nagyon boldog születésnapot kíván keresztanyu. Farkas Rozikát Johann János zenekara kíséri. Legyen boldog szülinapod!

Pécsre Iglódiné Marikának barátnői küldik a következő dalt szeretettel. Kalina Enikőt, Lakatos Miklós zenekara kíséri. Nyári csendben száll a nótaszó.

0: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a Dankó Rádió szerkesztőségét, Dankó Rádió hallgatóit. A saját részemre szeretnék kérni egy számot, amit többek között küldeném a Dankó Rádió hallgatóiknak is. Ez a szám a Surda száma volna, Surda dal. Tisztelettel köszönöm, György vagyok Szerencsről.
2: Milyen népszerű sorozat volt ez a 80-as években. Szűcs Krisztián énekel, Surda dala.

Pók Istvánnak Szentesre lánya küldi kedvenc nótáját, Gergely Annát Lakatos Sándor zenekara kíséri, a szegedi sürgöny Pózna Demagos.

vésztői temetőben nyugvó Bodor Mihályra emlékezik soha el nem múló szeretettel a család nevében, Manci és Ica. Kis Marján Tóth Sándornak házassági évfordulójuk alkalmából szeretettel küldi a dalt Ibolya. Tormási Pál Sóskúton szeretné meghallgatni a dalt, Szilágyi Sándort Lakatos Miklós zenekara kíséri, valamikor fehér rózsa volt az én virágom.

Viharosba, Ország Györgynének szól az üzenet. Mami, jó, hogy itt vagy velünk, szeretünk nagyon. Unokáid, Gábor és Bazsi. A Hóvirág dúót halljuk, nagymami.

A Dankó Rádió kívánság műsorát hallják, 5 perc múlva 3:30 lesz. Drága férjére, akivel 45 évet éltek együtt, és 3 gyermekük született, halálának 14. évfordulója alkalmából emlékezik fájó szívvel Bányai Nézsuzsa Szombathelyen. Talabér Erzsébetet Lakatos Sándor zenekara kíséri, messze mentél, nagyon messze.

A következő dalt Danis Mihály szeretné meghallgatni, és szeretettel küldi a Dankó családtagjainak is, Bilicsi Tivadart, a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekara kíséri, Én úgy szeretek részeg lenni.

a mámon, és egy-két pohárbor már minket a mennybe repít. Szép álomvilágba, hol minden virágba egy ámorka szép.

szeretek részeg lenni, mert akkor nekem nem fáj semmi, de semmi, de semmi.

Bajagos Győzőné férjével együtt Marcaliban várja a következő nótát. Győri Szabó Józsefet Magyar Imre zenekara kíséri, úgy még sosem volt.

Kedves hallgatóink, szeptember 30-a, azaz a mai nap, a Magyar Népmese napja, Benedek Elek mesemondó születésnapjára emlékezve. Ez alkalomból az M2 Mese TV és a Csukás Mese Rádió egészen különleges válogatással készült. Nézzenek bele, hallgassanak bele! Balla Károlyné Dunaföldváról kérte a nótát, melyet Gránát Zsuzsa énekel, Kár a gőzért.

0: külföldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Baltáni Ani vagyok, Zöldverékasról. Barabás Sándortól szeretném meghallgatni a felhőszállt a nagy erdőre. Nagyon szépen köszönöm.
2: Köszönöm, hogy telefonált. Szeretettel játsszuk. Barabás Sándort Lakatos Miklós zenekara kíséri.

Szeretnénk kérni édesanyánknak egy dalt, és köszönteni 77. születésnapja alkalmából. Hálásak vagyunk önfeláldozó, gondoskodó munkájáért, amit a családért tesz. Számunkra ő a legjobb édesanyja, nagymama és feleség. Kívánunk hosszú, boldog éveket erőben, egészségben. Férje Gyula, két lánya, Szilvia és Katalin, négy unokája, Anna, Alina, Kristóf és Antónia. Soltész Rezsőt, ifjabb Sárközi Lajos zenekara kíséri. Nem az a fontos, az ember hány éves.

Édesanyjára halálának 13. évfordulóján emlékezik fájó szívvel lánya Ferencéné Hajdúhatházon. Dóri Józsefet Szalai Antal zenekara kíséri. Édesanyám is volt nékem.

Kuruc Emesének párja Köldés születésnapja alkalmából a következő kedvenc dalát Nyíregyházára Gubik Petra énekel, játsz még!

0: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Varjú Károly nép Balatonfüredről kérte a következő dalt, Takács Béla énekel, Vásárhelyi híres promenádon.

Pap Sándor névférjének kérte a következő nótát Kabáról. Bojtor Imrét járóka Sándor zenekara kíséri. Halljátok, cigányok!

Dalcímek a következő órából. Köszönet a boldog évekért, a kanyargó Tisza mentén és az egy kicsi házvonadom tetején a hírekig Lakatos István zenekara játszik.

0: műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Jakub Csett Gabriella televíziós műsorvezető lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a kereskedelmi és közszolgálati médiumok közötti különbségek nehézségei, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy miért nem lett vendégünk színész, mint ahogy az eredeti célkitűzéseként szerepelt álmai között. Vasárnap Hevesi Kriszta szexuálpszichológussal beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy mi volt az a motiváció, amely olyan terület felé terelte, amely hazánkban hosszú ideig tabunak számított, de azt is megtudhatjuk majd, hogy milyen kérdések lepik meg leginkább a közönség soraiból, országjárásai során egy-egy helyszínen. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Egyszer volt, hol nem volt.
3: Még az operenciás tengeren is túl.
4: A mese tanít.
3: Mit veszélyeztek is valaki, ilyen hiába valóságokat.
4: Megnevettet.
5: Mit nevetne? Magának nincsen feje.
4: Ám végül mindig győz az igazság.
3: Na, fiam János, te vagy mától fogva ennek az országnak a király.
4: A Magyar Népmese napja. Ma egész nap az M2 Mese TV-n és a Csukás Mese Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Meghosszabbították az orosz-szerb gázmegállapodást. Mesterséges intelligencia alapú hangoskönyv platform készült látássérülteknek. Folytatódik a napos száraz idő. Jó napot kívánok! A szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Polyák Adrien. Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert, hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt hűtlen kezeléssel gyanúsítják, a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntető eljárásban. Visszautasította Magyar Péter miniszterelnök állításait az állami számvevőszék. A kormányfő egy bejegyzésében azt kérdezte, meddig hallgat az ÁSZ a Fidesz a miniszterelnök által tiltott pártfinanszírozásnak nevezett ügyéről, és azt állította, hogy a szervezet az MNB alapítványok esetében is tétlen maradt. A számvevőszék szerint a kampányfinanszírozás vizsgálata folyamatban van. A Fidesztől és a Tisza párttól is kértek adatokat, és az ellenőrzés az NKA támogatásokra is kiterjed. Az ÁSZ azt is hangsúlyozta, hogy az MNB és alapítványai ügyében korábban vizsgálatot indított és feljelentést tett. Izraelben vizsgálják, hogy terrortámadás történt-e a Dubajból Tel Avivba tartó utasszállító repülőgépen. A Fly Dubai járatán a két pilóta vitája verekedéssé fajult, percekig nem válaszoltak a földi irányításnak, majd a gépről vészjelzés érkezett. A csaknem 180 izraeli utast szállító gép ezután irányt váltott, végül a szaúd-arábiai Tabuk repterén leszállt. Szemtanúk szerint az egyik pilótát az utasok tették ártalmatlan. Sérült társát kórházba vitték. A CNN és a BBC is arról ír, hogy a másodpilóta késsel támadt rá a kapitányra, bár ezt hivatalosan még nem erősítették meg a hatóságok. Az év végéig meghosszabbították Szerbia és az orosz Gazprom földgázszállítási megállapodását. A feltételek nem változnak. Oroszország naponta 6 millió köbméter gázt szállít Szerbiának kedvezményes áron. A korábbi megállapodás szeptember végén járt volna le. Mesterséges intelligencián alapuló hangos könyv platformot fejlesztettek a látássérültek számára. A Voice nevű szolgáltatáson keresztül a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének tagjai ingyenesen férhetnek hozzá a felolvasott kiadványokhoz. A rendszer mesterséges intelligenciával olvassa fel azokat a könyveket, amelyekhez nincs emberi narráció, de a platform hagyományos hangoskönyveinek jelentős része továbbra is színészektől hallható. Jelenleg több mint 12.500 cím érhető el, a kínálat az év végére 40.000-re bővülhet. Országszerte süt a nap, hasonló derült idő várható holnap is, legfeljebb fátyol felhők lehetnek az égen. Eső továbbra sem lesz. Éjszaka általában 4-11, holnap délután 22-26 fok várható.
0: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
7: Ismét köszöntöm Önöket itt a Kívánság műsorban, és hadd hívjam fel a figyelmüket arra, hogy holnap délben, pontosan 1 és 2 óra között élő koncertet hallhatnak innen a Dankó Rádió stúdiójából nagyszerű fellépőkkel. Peresztegi Lajosnak és Pereszteginé Mónok Szilviának házassági évfordulójuk alkalmából nagyon sok boldogságot kíván édesanyja és férje Laci. Zárai Márta és Vámosi János énekel, köszönet a boldog évekért.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Rózsika vagyok Ecsédről, és szeretném családom örömeire meghallgatni azt a dalt, a mi családunkra ez nagyon érvényes, hogy egy asszonynak 9 lánya, édesanyámnak is 9 lánya született, és ezt szeretnénk meghallgatni. Köszönöm szépen!
2: Igazán örülök, hogy ezt elmondta nekünk. Bányai Márton énekel kísér Miskolci Balogh Zoltán zenekara, egy asszonynak 9 a lánya.

Nyíregyházáról Molnár Né Erika kérte a következő népszerű dallamokat. Páncél Klaudiát és Jenei Gábort halljuk, kísér Danyi Lőrinc zenekara, Ringó Válló Csengeri

Szauber Imréné vejének, Gulyás Mihálynak nagyon jó egészséget, minden jót kíván. Az ünnepeltnek sok szeretettel kíván még minden jót, Szabolcs. Solti Károly énekel a kanyargó tiszamentén.

Kovács Viktor fegyverneken a feleségét szeretné meglepni a következő dallal. Szeredi Krisztinát, Lakatos Miklós zenekara kíséri. Icipici kis galambom.

Édesapjának, Fésű Bélának 83. születésnapja alkalmából szeretettel küldi a dalt fia Zoltán, Máté Péter énekel, Elmegyek.

nekem te nem. Csak az a nap, vasárnap

0: Évföldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! János Hidáról, Kis Miklós vagyok. Szeretném meghallgatni Szekeres Adriántől az Olyan, mint te, nincs még egy Tudom jó című dalt. Nagyon szépen köszönöm. További szép napot kívánok a Dankó Rádió összes dolgozójának. Viszont hallásra!
2: Köszönöm a hívását. Az utóbbi évek egyik legszebb magyar slágere következik. Szekeres Adrián énekel. Olyan, mint te. Nincs még.

Dankó Rádió kívánságműsorát hallják, amely ma is 5 óráig tart. Patai Józsefnek párja Tapolcáról kérte a következő nótát. Farkas Zsoltot Berki Péter zenekara kíséri. Egy kicsi ház van a domb tetején.

csókol, az ezsebet akar, vár az a kis lakadom petemén. Gyere oda, égyes szeves belém, éljen az élet, zengjen a dal, jöjjön a csók, az ezsebet akar,

A következő nótát Horváth Marika szeretné meghallgatni. Tekeres Sándort Járóka Sándor zenekara kíséri. Hiányzik valaki ebből az utcából.

meg katonának, megsíratnak engemet a leányok. Addig iszom mulatok, míg csak be nem rukkolok. Ha elvisznek katonának, megsíratnak engemet.

0: emberek katonának, meghívhatnak engedet a leányok.
1: Kolozsi Lajosné Hajdúböszörményben várja a következő nótát. Márkos Ilonát Berki László zenekara kíséri, leszakítják a rózsát a szagáért.

Gazsó Mihályra örök szeretettel emlékezik felesége Jutka, lányai Tünde és Anikó, unokái és a családtagok. Az Edda együttes játszik Lelkünkből.

Irinke néni Csongrádon szeretné hallani a következő nótát, és nagyon sok szeretettel gondol a Dankó család tagjaira, mindenkinek jó egészséget kíván, mi pedig viszont kívánjuk. Szalai Lászlót Lakatos Antal zenekara kíséri, fehér fürtös akácfának elhervadt virága.

Kedves hallgatóink, mielőtt megköszönöm mai megtisztelő figyelmüket, hadd mondjam el még egyszer, hogy holnap délben 1 órakor élő koncert innen a stúdióból 60-i kis Gyöngyi és Szigeti Fercsi énekel majd Gyári László zenekara kíséretével, a Háziasszony Budaibe lesz. Hallgassanak holnap élő koncertet a Dankó Rádióban, azt követően pedig nem mulasszák el az újabb kívánságműsort, melyet ma is Nemesnyiki szerkesztett, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, én Gál Zoltán vagyok. Legyen szép estéjük, a Magyar Rádió népi zenekara játszik, viszont hallásra!

0: műsorajánló. Jó ebédet szól a nóta. Most csütörtökön újra élőben szól a muzsika.
1: Október 1-e az idősek világnapja, és ezen a napon ismét élőben szól a nóta a Dankó Rádióban. Budai Beatrix vagyok. Most csütörtökön 13 órától újra stúdiókoncerttel várjuk Önöket. Vendégeink lesznek Hatvani Kis Gyöngyi, Szigeti Fercsi, valamint Nyári László és Cigány zenekara. Remek nóták, kiváló előadók, hamisítatlan dankó hangulat. Mindez október 1-én csütörtökön 13 órától élőben a Dankó Rádióban és a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán is. Tartsanak velünk, szeretettel várjuk Önöket!
0: Stúdió koncert most csütörtökön, ismétlés vasárnap 13 órától.
2: Anyai örökség. A sorozat folytatódik. Minden hétköznap 18 óra 55 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Letartóztatták Sesztárk Miklóst. A világ 250 legjobb egyeteme között van a Semmelweis. Folytatódik a napos, száraz idő. Jó napot kívánok! A szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Polyák Adrien. Elrendelte Sesztárk Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert, hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Az ügyészség indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt hűtlen kezeléssel gyanúsítják, a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntető eljárásban. Mérlegelik a köztársasági elnök észrevételeit az egészségügyi törvény módosítással kapcsolatban, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt szerint a felvetéseket az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottságának következő ülésére készítik elő. Baka András azért küldte vissza a jogszabályt a parlamentnek, mert szerinte az indokolatlanul korlátozná a kamaraik tisztségviselők megválasztásának szabadságát. Önálló munkaügyi minisztérium felállítását sürgeti a Mi Hazánk mozgalom. Az ellenzéki párt közölte, hogy javaslatuknak része lesz a hazai szakszervezetiség erősítése is. A részleteket az érdekképviseleti vezetők bevonásával dolgozzák ki. Kiegyensúlyozottabb lett a tájékoztatás az M1 híradóban a Republikon intézet szerint. A közmédia figyelő felmérésében 2025 és 2026 1-1 szeptemberi hetét vetették össze. Megállapították, hogy mostanra kiegyensúlyozottabb lett a politikai szereplők megjelenése, nagyobb teret kaptak a független szakértők, több hírforrást használnak, és többféle politikai álláspont jelent meg a híradóban. Izraelben vizsgálják, hogy terrortámadás történt-e a Dubajból Tel Avivba tartó utasszállító repülőgépen. A korábbi jelentések szerint a Fly Dubai járatán a két pilóta vitája verekedéssé fajult, percekig nem válaszoltak a földi irányításnak, majd a gépről vészjelzés érkezett. A csaknem 180 izraeli utas szállító gép ezután irányt váltott, végül a szaúd-arábiai Tabuk repterén leszállt. Az izraeli kormányfő időközben bejelentette, letartóztatták a másodpilótát, aki késsel támadta kapitányra. Energetikai infrastruktúrát támadott éjszaka az orosz hadsereg Kijevben és környékén, közölte az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij szerint az orosz légierő csaknem 190 csapás mérő drónt és ballisztikus rakétákat vetett be. A támadásokban 5 ember, köztük egy gyermek meghalt, 14-en megsebesültek. Bekerült a világ 250 legjobb egyeteme közé a Semmelweis. Az első 10-ben csak amerikai és brit felsőoktatási intézmények vannak, köztük az Oxford, a Princeton és a Stanford. Idén először az ázsiai egyetemek megelőzték az európaiakat. A legjobb 1000 közé sorolták még az Óbudai és a Debreceni Egyetemet, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetemet. Országszerte süt a nap, hasonló derült idő várható holnap is, legfeljebb fátyol felhők lehetnek az égen. Eső továbbra sem lesz. Helyenként megélénkül, Sopron környékén megerősödik a szél. Éjszaka általában 4-11, holnap délután 22-26 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Tudod-e még az én nótán? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. A műsorvezető Popovics László.
4: Összvegyasszony, az én kedves anyósom, nem marad ő sohasem az adósom. Bármit mondok rá, kontrázik, bármit teszek, replikázik, legyek hálás neki meg a lányának. Mert amit mond, az az igaz, de nékem ez gyenge igaz, a nejem megbólogat az anyjának. Bármit mondok rá, kontrázik, bármit teszek, replikázik, legyek hálás neki meg a lányának. Mert amit mond, az az igaz, de nékem ez gyenge igaz, a nejem

0: Jó napot kívánok, kezdődik a Tudod-e még az én nótám című műsor a Dankó Rádióban. Egy dalhoz gyakran egy történet is tartozik, műsorunkban pedig ezekre a történetekre vagyunk kíváncsiak. Jelentkezésüket a 061-759-60-71-es telefonszámon és a dankoradio@mtva.hu e-mail címen várjuk. Ha szeretne szerepelni a műsorban, hagyja meg a nevét és telefonszámát üzenetrögzítésre, tönkön, vagy küldje el ezeket az adatokat e-mailben, és mindenképpen említse meg, hogy ebben a műsorban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban szeretne szerepelni.
1: Arra gondoltam, ugye, hogy egyszer már meg kellene néznünk ezt a boszorkány szigetet, és tervezünk újra egy kis kirándulást, ugye szeretjük a finom halászlét, és közben megtekintjük, hogy hol teremnek a boszorkányok.
0: Pécsre látogatunk egy 72 esztendős úriemberhez. Úgy hívják, hogy József. Az ő kedvencei jönnek mindjárt itt, a Dankó Rádióban. A Tudod-e még az én nótám című műsorban.

0: Dankó Rádió. Orosházán FM 94,2. A magyar zene rádiója.
1: Halló?
2: Üdvözlöm, József, Popovics László, Dankó Rádió. Jó napot!
1: Tiszteletem, szép napot!
2: Most alkalmas? Tudom, hogy nagyon...
1: Alkalmas, igen, csak...
2: Sűrű volt a programja.
1: Meg épp az étkezőben befejeztem, és hallgatom a... De most átjövök a másik szobába.
2: És hogy tetszik lenni egyébként amúgy?
1: Köszönöm szépen, hát az a helyzet, hogy azt hiszem, hogy tavaly előtt

0: tehát az más,
1: hogy
0: az
1: ember. Labdarúgás, öreg fiú?
0: Igen, öreg fiú. Öreg fiú, foci, és hát ugye...
1: Hát elfogyott a levegő.
0: Elfogyott a levegő, ugye, és hát akkor lejöttem a pályáról. Ott van egy ilyen egészségügyi. Leültem, pihentem, megnéztem. Hát azt mondja, ő nem hall semmit, hát hogy elmenjek el az orvoshoz, házi orvoshoz, nézessen meg magam, aztán hát ugye hazamentem, megmértem a vérnyomásom, és elég komoly szinten mozgott ilyen 190/110-es vérnyomás.
1: Igen, az már jelentős.
0: Az már jelentős, igen, és hát ugye egy kedves ismerős, aki a úgymondva mentő, ápoló, és megkérdeztem, hogy hát azt mondja, hívjam ki azonnal az ügyeletes, tehát a mentőket, mert hát mondom, nem érzek semmit, nem fáj a fejem, tehát a kellemetlen az volt, hogy ugye utána, amikor megpihentem, úgy éreztem, hogy minden rendben van, csak a vérnyomásom volt nagyon magas. Ugye akkor hát az ügyeleten ott rám akasztották ezeket a kis kötelező uncutságokat, ugye a kardiológiai vizsgálat, belé nyomtak egy halom gyógyszert, nagy nehezen, hogy letornázták a vérnyomásomat 150/90-re, és hát akkor mondták, hogy menjek el a házi orvoshoz, és hát mondjam neki, hogy mi történt. Ugye hát elmentem, pont aznap délután rendelt, de én mondtam neki, hogy az odáig rendben van, hogy írnak vérnyomás csökkentőt, de hát ennek valami oka van, mert azért azt mondom, hogy a 69 éves pályafutásom alatt ilyen még sosem történt. Tehát, és kértem tőle, hogy hát egy komolyabb kivizsgálásra, tehát kardiológia, hasi ultrahang, mellkas, röntgen, egyebek. Hát és egy nagyon rendes kardiológus főorvosnőhöz kerültem, aki nem hagyta, hogy csak úgy simán átlépjünk a dolgokon. Csinált egy vizsgálatot.
1: Igen.
0: Aztán csinált egy...
1: És akkor ennek lett az eredménye, ugye? Hogy akkor egy...
0: Igen, hogy addig mentünk. Na, úgy röviden összefoglalva, szívkoszorú CT, egyebek, semmi, valami van, de nem tudják. Aztán jött a szívkatéterezés, és kiderült, hogy egy koszorú ér és egy artéria ér teljesen el van dugulva.
1: Igen.
0: Tehát
1: igen.
0: Bypass kell beépíteni.
1: Igen. No, hát talán még visszatérünk erre a bizonyos műtétre. Meghallgatjuk a kedvenceit. József kedvencei jönnek tehát itt a Dankó Rádióban. A Tudod-e még az Én Nótám című műsorban.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Józseffel beszélgetünk. Messze van a kicsi falum. Ugye József most Pécsen él, ha jól tudom, ugye?
1: Igen, mert ilyen úgy mondva, hát két laki vagyok, ugye?
0: Uh-huh. Két akkor laki lehet, hogy a másik lakóhelye pedig a szülőfaluja, amiről most szó lesz?
1: Nem a szülő, hát nem messze a szülőfalumtól. A kedves párom ugye eddig Hidason volt, de aztán közben költözködtünk tavaly, ugye évvégén, most Bonyhádon vagyunk, de mindig eljövök a kicsi falum előtt, szóval az a helyzet, hogy...
0: És a kicsi falu Hidas?
1: Nem, a kicsi falu Nagypal, Pécsváros
0: Nagypal.
1: Mellett.
0: Nagypal. Uh-huh.
1: Igen, az a szülőfalum is.
0: És mennyi ideig élt Nagypal településem?
1: Hát az a helyzet, ugye, hogy ezt nem én döntöttem el. A szüleim 1955-ben beköltöztek Pécsre, mivel hogy édesapám akkor az katonatiszt volt, és hát ugye én akkor egy éves voltam, de a úgymondva rengeteg nyaramat, iskolaszüneteket, miután ugye a Nagypalnak két fő utcája van, ugye az egyik a Szabadság utca, a másik a Petőfi utca, valamikor úgy mondták, hogy a Német utca meg Magyar utca. A lényeg az, hogy ugye én akkor ott születtem 54-ben, mert akkor a hó volt, hogy a mentők nem tudtak kijönni, és hát utólagos érdeklődésem által felderítették, hogy Zengővárkonyból jött egy bába asszony, akinek áldom a kezét, mert még most is itt vagyok.
0: Igen.
1: Segített a világra a Szabadságút 44-ben, Nagypalban.
0: Igen, azok számára, akik ugye nem ezen a részen élnek, ez egy hegyvidékes rész, tehát tényleg, hogyha nagy hó volt, akkor...
1: Igen, hát azt bocsánat, hogy közben vágok.
0: De nyugodtan, önt hallgatjuk.
1: Azt, ugye tudni kell, hogy ugye a 6-os főútról lekanyarodva beérünk egy völgybe, tehát jövünk ugye a dombról lefelé, egy nagyon meredek utca, aztán ugye a másik utcának az oldala, ott pedig valamikor a kis vasút, hát a Pécs-Bátaszék közötti vasútvonal közlekedett.
0: A 64-es számú. Igen, ezt a 2000-ben zárták be, ezt csak azért tudom, mert a fiam...
1: Igen.
0: Nagyon nagy vasútrajongó, igen. Ah, jól emlékszem, az a 64-es volt, sőt, szerintem. Mindegy, nincs jelentősége.
1: Igen. Hát sokat vonatoztunk, mert ugye a nagypapa az meg vasutas volt, Szekszárdpalánkon, és hát ugye mindig ezen a vonalon utaztunk a papához, amikor éppen nem Nagypalba mentem. És hát tényleg egy völgybe fekszik a kis, aztán olyan, mintha egy pupu teve lenne, mert ugye a két utca között van egy komoly, ugye a hostélnak mondták annak idején, egy domboldal, és akkor a másik domboldal, ugye ahogy megy lankásan, ugye az pedig a másik utcának az épületeknek a hátsó kertje.
0: Meg igen.
1: Ugye amikor voltak, ugye kukoricás, ez az hát még a szép időkben, amikor még az emberek azért megdolgozták a földet, és hát mivel, hogy azért nagyon sok idős ember kihalt, fiatalok nagy része ugye elköltözött a faluba, tehát itt nem is tudom, talán 300-400 lélekszámú a kis falu, de hát nagyon jól működnek. Ugye nemrég a polgármester asszony visszavonult, de hát ő 34 évig, ha jól emlékszem, igazgatta a falu dolgait. Ugye igen. Van a német nemzetiségi kis ügye, amiben rokonaim is aktívan részt vesznek. Tehát a
0: hát akkor nincsen más. Hátra ezt akartam mondani, 100 szónak is egy a vége, akkor játsszuk le a dalt, jó? Ami a szülőfalujára emlékezteti. Messze van a kicsi falu. Ez jön tehát József kérésére, itt a Dankó Rádióban.
1: Köszönjük.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az én nótám című műsort hallgatják. Józseffel beszélgetünk. Egervárosa, papokvárosa, ugye így folytatódik a dal. No, ezt miért választotta? Van valamilyen jó kis fiatalkori történet a dalhoz?
1: Hát igazából azt nem mondhatnám, hogy fiatalkori, mert a helyzet az, hogy bár nem tartom magam, ugye hát elmúlottam már 70, de ez egy kedves barátom, akivel annó ugye együtt voltunk Kanadában, ő egri, és hát ott ünnepeltük az ő 50. születésnapját egy barátunknak a kis birtokán. Hát nagyon jól sikerült, mondhatnánk azt is, hogy maximálisan kimerítettük a hangulatot, egy sajnos látását elvesztett zenész úr volt, de hát az olyan hangulatot csinált, hogy a közel 80 fős társaság fantasztikusan érezte magát, finom ételekkel ott nagy tepsibe csinálták a strapacskát, a húsokat, tehát nagyon-nagyon-nagyon jól sikerült. Aztán ez a kedves barátom reggel meglepett, azt mondja, hogy hát olyan 4 óra hajnalodott már, hát még talpon voltunk, amennyire bírtuk azt. Hát előkerült egy 5 literes pálinkás butykos. Hát azt mondja, erről el is feledkeztünk. Na,
0: ezek nagyon hát veszélyes helyzetek.
1: Ezek nagyon veszélyesek, hát nem is kóstolgattuk sokáig, aztán visszavonultunk ugye pihenni, de rövid időn belül újra ott voltunk, segítettünk elpakolni, és hát ennek a történetnek igazából az a csattanója, hogy megbeszéltük, hogy elmegyünk, van a étterem, ahol állítólag nagyon finom vadmalac levest adnak, ilyen kis gyomorjavítónak, aztán elmegyünk a strandra. Hát ez olyan jól sikerült, hogy vadmalac leves nem volt, és aztán, hát akkor ígyunk valamit, és olyan kellemesen elbeszélgettünk, hogy este 11-kor bezártuk a... tehát a strandolásból nem lesz semmi. Az én kedves barátom, ugye, kint a kertelségben voltunk, ugye jöttek, mentek az ismerősök, ugye a hangulat azért nagyon jó volt, fényképezkedett minden kedves hölgyel.
0: Igen. Tehát, hát a mai fiatalok azt mondanák, hogy after party. Hát, folytatódott pont, minden.
1: Pontosan.
0: Minden ment tovább. Minden. Igen, ennek a kezdeti pontja egyébként ez a bizonyos, jól emlékszem, 5 literes, még fel nem tárt pálinkás üveg volt. Itt volt a startpont, és innét kezdve már elindultak újra a lejtő lefelé, mondanák ugye a kedves feleségek és az otthon maradt hölgyek. Na akkor hallgassuk meg József a dalt is, jó? A mulatság emlékének felidézése után Egervárosa. Ez jön tehát József kérésére itt a Dankó Rádióban.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Józseffel beszélgetek. Még azt mondják, nincs Szegeden boszorkány. Ehhez a dalhoz milyen történet kapcsolódik? Milyen emlékeket idéz meg Józsefben?
1: Igazából mint a boszorkányokhoz sok köze nincs, de nemrég jártunk Szegeden. A páromnak, élettársamnak a kisunokája ott futballozott, és hát ugye elkísértük innen Bonyhádról, mert igazából a tervezet az volt, hogy reggel hajnalban elindulunk Horvátországba, egy hétre kellemes kis időtöltést a Vír-szigeten, de hát miután a kislány szeretett volna részt venni a futballmérkőzésen, így ugye...
0: Szegedi kitérővel mentek le az Adriára.
1: Szegedi kitérővel mentünk le Horvátországba. Aztán hát ott elmentünk a Tiszaparton a csárdába, nagyon finom halászlé volt le a kalappal, tényleg azt mondom, egy nagyon gyönyörű hely, nagyon igényes. És akkor arra gondoltam, ugye, hogy egyszer már meg kellene néznünk ezt a boszorkány szigetet, és azóta a barátainkkal megbeszéltük, hogy tervezünk újra egy kis kirándulást, ugye szeretjük a finom halászlét, és közben megtekintjük, hogy hol teremnek a boszorkányok.
0: Na, és sikerült ellátogatni hát, a Boszorkány szigetre?
1: Ez egy tervezet.
0: Értem.
1: De ugye mivel, hogy jövő héten, tehát ez nem valószínűség, ugye, mert a foglalásunk megvan, ellátogatunk Móra halomra egy kis wellness kikapcsolódásra. Több mint valószínű, miután Szeged onnan 20 kilométerre van, át fogunk menni, és megnézzük, hogy vannak-e még boszorkányok Szegeden.
0: Jaj, hát ez egy nagyon jó program. De akkor hallgassuk meg a dalt, jó? Itt a történet végén. Még azt mondják, nincs Szegeden boszorkány. Ez jön tehát József kérésére itt a Dankó Rádióban.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallották József kedvenceivel. Ugye említette a műsor elején, hogy volt ez a nagyon komoly nyitott szívműtéte, hogy a futballal mi a helyzet ezek után?
1: Az a helyzet, László, hogy hál' Istennek a műtét után ugye 3 hónappal volt egy ilyen terheléses EKG-s vizsga, jól vizsgáztam. Most a professzor úr ugye azt mondta, hogy mivel hogy nyitott ugye mellkas műtét volt, kapusposztot ne vállaljak, mondtam, hogy egyébként is nagyon topa vagyok kézzel.
0: Igen.
1: Tehát, de igen, van egy baráti társaság, öreg futballisták, meg hát nálunk kicsit fiatalabbak, de vasárnap délelőttönként 10-től 11 óráig sportolunk, tehát amennyi a szervezet megkíván, ami jól esik.
0: Tudja folytatni.
1: Hál' Istennek.
0: Na, igen, és, hál' Istennek, ezt akartam én is mondani, mert szerintem igen, nagyon fontos, igen, hogy mozgás.
1: Igen. Hát ugye azt mondják, hogy a mozgás az a lételem, persze azt is tudomásul kell venni, hogy az ember hány éves, és hogy a világot már egyébként sem tudnánk megváltani, most meg aztán főleg nem.
0: Igen.
1: Hanem élvezzük a...
0: Ezt akartam mondani, hogy élvezze ezt a lehetőséget, hogy még tud, igen, játszani, még tudja,
1: igen.
0: A magát, a futballt élvezni egy ilyen komoly műtét után is. Köszönöm szépen, József, hogy itt volt velünk, vigyázzon magára. Jó, és beszélgessünk majd még.
1: Jó, én is üdvözlöm a Dankó Rádió összes dolgozóját, jó egészséget mindenkinek, és továbbra is Dankó Rádió.
0: Na, köszönjük szépen, minden jót, viszonthallásra.
1: Minden jót, viszonthallásra.
0: Józsefet hallották, most pedig jön Balogh Marianna és Bolya Mátyás, valamint a Tudta-e népzenei szótár, utána pedig Egri József és a Túl az Operencián szól a Dankó Rádióban. Megköszönöm a megtisztelő figyelmet, Popovics Lászlót hallották, találkozunk holnap délután 5 órától ismét. Minden jót, viszonthallásra.

0: Napi népzenei szótárunkban ma népzenei nyomozóiroda Bolya Mátyással és Balogh Mariannával.
1: Képzeljük el 1793 tavaszát Budán. Nyugat-Európában az opera ekkor már komoly divat hullám. Rég kialakultak a nemzeti műhelyek és a sztárszerzők köre. Nálunk viszont a színház még szinte kizárólag német nyelven szólt a közönséghez. A bécsi külvárosok mintájára az olasz és francia darabokat is németre fordítva játszották a városi polgároknak.
2: A népzenei nyomozóiroda 557. adását hallják.
1: A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetők Balogh Marianna és Bolya Mátyás.

Ebbe a közegbe robbant be Kelemen László alig 3 éves társulata, a Nemzeti Játszótársaság. Elhatározták, hogy színre viszik az első magyar nyelvű énekes játékot. Egy Bécsben jól ismert, népszerű darabból indultak ki, amely kapott egy magyar nyelvű verses átiratot, és Sudi József személyében egy saját zeneszerzőt is, aki, a korabeli pletykák szerint, alaposan merített Mozart varázsfuvolájából. A mű címe Pikkó Herceg és Jutka Perzsi.

Az osztrák sajtó persze előre gúnyolódott. Azt jósolták, hogy a bemutató napján a színház kongani fog az ürességtől. Nem így lett. 1793. május 6-án a mai Várszínház dugig telt. Amikor felcsendült az első magyar nyelvű dal, a közönség kitörő lelkesedéssel fogadta. Ez már nem csupán színház volt, hanem nemzeti demonstráció. A függöny legördülésekor a férfiak kucsmáikat, a hölgyek színes szalagjaikat dobálták a magasba. Zúgtak a kereplők, szóltak a csengettyűk a nézőtéren. Megszületett a magyar opera. Sajnos a darab kottái elvesztek, így más korabeli művekből idézünk.

0: Csermák Antal magyar táncaiból válogattunk. A Népzenei Nyomozó Iroda műsoraiban a népzene után nyomozunk. Ha tetszett az adás, tartson velünk legközelebb is. Balogh Mariannát és Bolya Mátyást hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Készítette.
2: Műsorajánló. Népek dalai. Világzenei koncertek itt a Dankó Rádióban.
3: Szabó Tamás vagyok. Péntek este annak a zenekarnak az akusztikus koncertjét hallhatják, amely világslágereket ültet cigány zenei közegbe, és autentikus cigány dalokat is játszik. A csapat egyik motorja, egy tévés tehetségkutató győztese, Olá Gergő. A Soul zenekar koncertjét világzenei műsorunkban hallhatják pénteken 23 órától.
2: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Letartóztatták Sesták Miklóst. Kiállítják a Jézus jászlaként tisztelt erekjét Rómában. Folytatódik a napos száraz idő. Jó estét kívánok! A szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Polyák Adrien. Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Az ügyészség indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt hűtlen kezeléssel gyanúsítják, a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntető eljárásban. A korrupciós ügyek feltárásának segítésére kérte az állampolgárokat Magyar Péter. A miniszterelnök videó üzenetében arra szólított fel mindenkit, hogy őrizzék meg és adják át a hatóságoknak az ügyekhez kapcsolódó dokumentumokat. Azt mondta, a kormány megvédi a nyomozókat, ügyészeket és bírákat, valamint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal munkatársait a megfélemlítéstől. A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkuszt működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök csak a politikai leszámolással van elfoglalva. Mindeközben a Fidesz szerint meredeken nő a munkanélküliség, sorban zárnak be a gyárak, és a kis és közepes vállalkozások is leépítenek. Továbbra sincs kormánya Romániának, miután a parlamenti szavazáson a harmadik miniszterelnök jelölt is elbukott. A liberális Siegfried Mureșan kabinetje a szükséges 233 helyett csak 182 szavazatot kapott. Romániának május eleje óta ügyvivő kormánya van, miután a parlament megvonta a támogatást a Bolozsán kabinettől. Az újabb meghiúsult kormányalakítási kísérlet után az államfő feloszlathatja a parlamentet, de Nikus Ordán korábban úgy nyilatkozott, hogy az előrehozott választások nem jelentenek megoldást, csak a majdnem 5 hónapja tartó kormányválságot hosszabbítanák meg. Közelről is láthatják a hívők a Jézus jászlaként tisztelt erekjét Rómában. Az 5 vékony falécből álló Jézus születéséhez kötődő erekjét október közepétől december 24-éig állítják ki a Santa Maria Maggiore bazilika egyik kápolnájában. A keresztény hagyomány szerint Mária abba a jászolba helyezte az újszülött Jézust, amelynek darabjait a 7. században vitték Betlehemből Rómába. Rekord alacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ami új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. Az alacsony vízállás már a hajózást és a vízkivételi művek működését is nehezíti. Érdemi javulás egyelőre nem várható, mert a Duna felső vízgyűjtőin sem számítanak jelentősebb csapadékra. A maihoz hasonló derült idő várható holnap is, legfeljebb fátyol felhők lehetnek az égen. Eső továbbra sem lesz. Helyenként megélénkül, Sopron környékén megerősödik a szél. Holnap délután 22-26 fok várható.
2: Túl az Operencián. A Dankó Rádió Operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operettslágerekkel. Túl az Operencián. A házigazda Egri József.
5: Egénységem, köszöntlek!
6: Szőn, jó reggelt!
5: Remélem, jól van mind!

0: kapitány dalát Kishegyi Árpád énekelte, Arthur Sullivan a Fruska című operettjéből. Ezzel a felvétellel vette kezdetét Túl az Operencián című műsorunk. Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes szerda estét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Kísérjenek el minket ma is zenei kirándulásunkon, hiszen ezúttal is nagyszerű művészek és szebbnél szebb dallamok várják Önöket. Elsőként fogadják szeretettel Aldobói Nagy György és Szenes Iván Csárli nénye című zenés játékából az Orchideák című dalt Almási Éva és Sinkovics Imre előadásában. Ezután pedig Kálmán Imre a Csárdás királynő című operettjéből következik, az Álom, álom, édes álom a Budapesti Operettszínház művészeinek előadásában. Jó szórakozást kívánunk!
1: Nincs pénzem semmi, el tudna venni nagy lelkű gondolkodás.
2: Elveszett évek nyomába érek, nem érdekel semmi más.
1: Nincs pénzem semmi, nőül fog venni hízelgő a gondolat.
2: Nekem sincs semmi, de néhány penni virágra mindig akad. Amikor elutaztam Indiába, előtte való este maga egy kosár orchideát kapott valakitől. Emlékszik?
1: Emlékszem. Ön küldte? Nem volt benne levél.
2: Lett volna, de szégyeltem és összetéptem.
1: És? Mi volt abban a levélben?
2: Ki fog nevetni, egy vers. Én írtam. Arról szólt, hogy

0: mondjátok el, hogy szeretem. Orhideák, lila orhideák, vigyétek hozzá a szívem. Mivel, hogy szív nélkül nincs élet mégsem, hozzátok el az ő szívét cserébe. Orhideák, színes orhideák, mondjátok el, hogy szeretem.
1: Emlékszem, nyár volt, utolsó bál volt, és aztán nem láttam őt.
0: Magához láncolt.
1: Utolsó tánc volt, elment, és nem is köszönt.
0: Most újra itt van, a karjaimban, többé

0: Az ön virága, az én világ.
1: Ezt mondta akkor is ön.
0: Ma sincs ez másképp. Talán csak játszom.
1: Én mégis megköszönöm.
0: Elsüllyed dallam, merül fel halkan, indul a kedves felé.
1: Az én világom, az ön virága, újon.

Túl az Óperencián, a Dankó Rádióban. A képzett riport egy amerikai popfesztiválról, a Magyar Zenész Színház egyik legendás darabja. Déri Tibor kisregényét Pós Sándor alkalmazta színpadra, zenéjét Presser Gábor, dalszövegeit Adamis Anna írta. Ez volt Presser Gábor első színházi munkája. A képzett riport az első nagy sikerű magyar rock musicalként utat nyitott a pop és rock zenének a hazai színpadokon. Az ősbemutatót 1973. március 2-án tartották a Víg Színházban, nagyszerű szereposztással. A musical dalai hamar népszerűvé váltak, és közülük több az évtizedek során önálló életre kelt, és ma is a közönség kedvence. Csak úgy, mint a most következő dal Béres Ilona előadásában. A fák is siratják. Túl az Óperencián.

Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Zenei kirándulásunk folytatásaként most Lehár Ferenc a Víg Özvegy című operettjéből következik a Víjadal Kukeli Júlia előadásában. Túl az operencián.

Túl az Operencián, a Magyar Zene Rádiójában. Máder Rezső, a Nagymama című daljátéka Csiki Gergely népszerű végjátéka nyomán született Pásztor Árpád átdolgozásában. A művet Blaha Lujza 50 éves művészi jubileuma alkalmából kifejezetten a nemzet csalogánya számára készítették. Az ősbemutatót 1908-ban tartották, természetesen Blaha Lujzával a címszerepben. Most hallgassuk meg ebből a daljátékból a Csak Álom című dalt Tiboldi Mária és Bende Zsolt előadásában. Túl az Operencián.

0: folyton.
1: Olyan kíváncsi voltam, rögtön vágtam egy részt ott a bölcső falán.

0: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Kedves hallgatóink, Jávor Pál a régi magyar filmek egyik legnépszerűbb és legszeretettebb színésze volt. Eleganciája, jellegzetes hangja és utánozhatatlan egyénisége hamar meghódította a közönséget. Az 1940-ben bemutatott Tóparti látomás című filmben is dalra fakadt. Most az Álmaimban valahol című örökzöldet hallhatják előadásában. Túl az Operencián.

0: Mert nem szeretek soha senkit már.
1: Minden, ami szép,

szálltunk a boldogság kéklő vizé, Velence tündéri alkony tüzé. Álmaimban valahol már imádtalak, álmaimban valahol.

0: zenés színházi kalandozások. Túl az Óperencián, a Dankó Rádióban.
1: Szép volt. Gyönyörű szép. Akár egy tündérkirálynő. Még látom, ahogy este a nagy tükör előtt állt a szobájában, ahol rózsaszínű volt a fal, és ahol olyan puhák voltak a szőnyegek.

Önök a Dankó Rádiót hallgatják, benne Túl az Operencián című műsorunkat. Fekete István, Neumar Zoltán és Somogyi Szilárd a Koppányi Aga Testamentuma című zenés játékát 2025. októberében mutatta be az Új Színház Somogyi Szilárd rendezésében. A darabot pénteken újra láthatják az Új Színház színpadán. Jó szórakozást kívánunk! És most varázsoljuk ide a régi török világ hangulatát Valasi Bálint énekével, Borivóknak való. Az előadók Csörsz Rumen István és Erdál Szalikoglu. Jó rádiózást!

Kedves hallgatóink, túl az Operencián című műsorunkat Lehár Ferenc Pacsirta című operettjének palotásával zárjuk. Köszönjük megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk holnap is. Nem sokára jönnek a hírek, majd utána érkezik a 20 csak prímás Morvai Noémivel, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ Vasvári Anna Máriával. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Wolf Attila. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kívánok önöknek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra. Dankor.

0: Műsorajánló. Jó ebédhez szól a nóta. Most csütörtökön újra élőben szól a muzsika.
1: Október 1-e az idősek világnapja, és ezen a napon ismét élőben szól a nóta a Dankó Rádióban. Budai Beatrix vagyok. Most csütörtökön 13 órától újra stúdiókoncerttel várjuk Önöket. Vendégeink lesznek 60-i Kis Gyöngyi, Szigeti Fercsi, valamint Nyári László és Cigány zenekara. Remek nóták, kiváló előadók, hamisítatlan dankó hangulat. Mindez október 1-én csütörtökön 13 órától élőben a Dankó Rádióban és a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán is. Tartsanak velünk, szeretettel várjuk Önöket!
0: Stúdió koncert most csütörtökön, ismétlés vasárnap 13 órától.
2: Az Intermaus 007-ese.
3: Jelszó, egy aprócska galapocska, benne csacska, macska, mocska.
2: A közelharc szakértője, a trükkök nagymestere.
4: Grabowski,
5: megsebesült?
3: Nem szokásom.
2: Az egerek egyetlen reménysége.
3: Ezt az ügyet csak ő tudja elintézni.
4: Grabowski majd elkap benneteket, nyavajás.
2: 40 éves a macskafogó. Vasárnap 21 órakor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Letartóztatták Sesták Miklóst. Meghosszabbították a szerbiai kőolajipari vállalat működési engedélyét. Folytatódik a napos száraz idő. Jó estét kívánok! A szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Polyák Adrien. Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Az ügyészség indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt hűtlen kezeléssel gyanúsítják, a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntető eljárásban. A kormányfő szerint a tisztító tűzművelet pár hónap alatt elérte a Fidesz legfelső köreit. Magyar Péter a közösségi oldalán úgy fogalmazott, idézzük, a most letartóztatott Sesták Miklós vagy az őrizetben lévő Hankó Balázs nem magányos bűnözők, hanem egy politikai és gazdasági maffia tagjai. A miniszterelnök hangsúlyozta, a nyomozókat, ügyészeket, bírákat a kormány meg fogja védeni, ahogy a vagyonvisszaszerzési hivatal munkatársait is, a megfélemlítésük ellen pedig minden törvényes eszközzel fellépnek. A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkuszt működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök csak a politikai leszámolással van elfoglalva, miközben a Fidesz szerint meredeken nő a munkanélküliség, sorban zárnak be a gyárak, és a kis és közepes vállalkozások is leépítenek. Feltehetően a Földnek akarta irányítani a Dubajból Tel Avivba tartó utasszállítógépet az egyik pilóta, aki repülés közben megkéselte pilótatársát, közölte az izraeli kormányfő. Benjamin Netanyahu hozzátette, a személyzet az utasok segítségével tette ártalmatlanná a pilótát, akit letartóztattak és jelenleg kihallgatnak. Korábbi jelentések szerint a Fly Dubai járata percekig nem válaszolt a földi irányításnak, majd a gépről vészjelzés érkezett. A csaknem 180 izraeli utast szállító gép ezután irányt váltott, végül a szaúd-arábiai Tabuk repterén leszállt. A mentesítő járat kora este érkezett meg Tel Avivba az utasokkal. Október végéig tovább működhet a szerbiai kőolajipari vállalat. Az amerikai pénzügyminisztérium újabb 30 nappal meghosszabbította az orosz többségi tulajdon miatt szankciókkal sújtott NISZ működési engedélyét. Így tovább üzemelhet a pancsovai finomító és folytatódhat a szerbiai piac üzemanyag ellátása. Közben folytatódnak a tárgyalások a vállalat tulajdonosi szerkezetének átalakításáról. Bővítik a tordai sóbányát, Erdély egyik legnépszerűbb turisztikai látványosságát. A 25 millió eurós beruházás keretében megnyitják a látogatók előtt a József tárnát, ahol panoráma lifteket, gyaloghidakat és mesterséges sófolyót alakítanak ki. Korszerűsítik a bánya gyógyászati részlegét is. A munkák várhatóan 2 évig tartanak, de közben a sóbánya végig látogatható lesz. Derült száraz idő várható, holnap is legfeljebb fátyol felhők lehetnek az égen. Helyenként megélénkül, Sopron környékén megerősödik a szél. Éjszaka általában 4 és 11, holnap délután 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
0: 20 csak prímás. Nótacsokor a Dankó rádióban. A mikrofonnál Morvai.
5: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ma Serli Lajos és Kazalicki Antal Kék ne felejtsével kezdjük a Húsz csak prímást itt a Dankó Rádióban. Tartsanak velünk a következő egy órában is, ha tehetik. A dalt Szász Katitól és Johann János zenekarától játsszuk egy 2023-as felvételről. Utána Szalai Antal prímást halljuk muzsikálni, aki átvehette a Dankó Rádió cigányzenei díját még 2025-ben. Természetesen zenekarával együtt hallhatjuk őt, Dócs Péternek muzsikálnak a Sűrű Sötét Erdő című Csizmadia Imre, Gárdonyi Géza szerzeményben. Jó rádiózást kívánok!

Jó estét kívánok! Hamarosan Simon Boglárka és Jenei Gábor éneklik el nekünk Bognár Ignác és Nádor József dalát. Ifjabb Sárközi Lajos és zenekara muzsikál hozzá. A felvétel a Magyar Zeneházában készült 2024. december 9-én a Dankó Rádió Gála műsorán. Utána Farkas Rozikát hallgathatjuk, aki 2025-ben magyar nótadíjas lett. A művésznőnek Tordai Zoltán zenekara játszik Szerdahelyi János és Bakai Zsuzsa dalában. Az írás jól megmondja.

még semmit sem eszem, elment az eszem már. Jaj, mit tett a szívemmel, éjjel-nappal hideg lel, télen meleg, nyáron hidegen fáj. Hát kérem, nyissa már ki jó szívét, ha rajta lakat van, mert a doktorom szerint

tízet kötélre jalkárok, tizediket karcsú de.

0: Tizediket?
1: Tizediket, kapcsol be nekára!
2: Kedves hallgatóink, önöknél továbbra is a Magyar Zene Rádiója szól, ez pedig benne egy órás zenei összeállításunk, a Hús csak prímás, melyet már is egy hallgatóval folytatunk. Hogyha egyszer a szerelem bekopogtat nálad, Somogyi Erikának Johann János együttese játszik Nádor József dalában, míg Fejős Jenőnek Lakatos Miklósék muzsikálnak, Édesapám mindig csak azt mesélte.

0: Klasszikó Rádió. Zalaegerszegen FM 96,3. A Magyar Zene Rádiója.
1: Édesapám mindig csak azt mesélte, hogy a világnak is kunsága közelbe. Jó a földje, a mara és szamata, kis kunsága minden kislánynak város. Jó a földje, a mara és szamata, kis kunsága minden kislánynak város. Édesapám csak a jó bort szerette, pincéjében de nagy gonddal kezelte. Sok termet nem adott el belőle, mert az a hátha nem lesz jövőre. Ha sok termet nem adott el belőle,

0: Nem jó mindig minden este a fonóba eljárni. Dankó Pista és Pósa Lajos csádásával folytatjuk a Dankó Rádió húscsak prímását, valamint Mészáros János Elekkel és Boros Mátyás zenekarával. Utána Urbán Katalin elénekli nekünk Magyar Imre és Brand István frissét 33 rózsafámon. A dalt Magyar Imre zenekara muzsikálja.
1: Nem jó mindig minden este a fonóba eljárni.

nem jön levél. Szórja a nap aranysugarát, háborog a Balaton, csóka, csóka, szürke csóka, ezekkel a dalokkal folytatjuk. Kalina Enikőnek majd Terék József zenekara játszik, Szerdahelyi János és Zé Horváth Gyula frissében. Előtte a csárdás, Szántó Ferenc és B. Bató Anna szerzeménye Kis Károlytól és Lakatos Antal zenekarától szól. Gáspár Anninak Nyári László együttese játszik Leszler József és Babusa Miklós andalgójában, de jöjjön a hallgató elsőként Balázs Árpád és Heródek Sándorné szerzeménye, Nádasdi Lászlótól és ifjabb Berki Béla zenekarától.

messze vagyok idegenben. Dárdai László és Ceglédi Gyula hallgatójának címe ez. Hamarosan itt a Dankó Rádió Húscsak Prímásában a dalt Bangó Margit énekli el. Akit Gáti Pál követ, Berki Péter zenekarával, volt-e már szívedben fájdalom? Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készítettük a felvételt Csorba Gyula és Szántó Ferenc andalgójából. Szent a babám, csirek, csörög. Csala Juditnak és Nógrádi Tóth Istvánnak majd Sárközi Béla együttese játszik, aztán Miklósi József is tiszteletét teszi nálunk, a művész úrtól Hevesi József és Marcali Frigyes frisse szól a Paprika Show című dal.

Csak te hozzád való, el gyere bátran a karomba, nem vagyok rabló a bakonyba. Én vagyok, csak te hozzád való.

0: sa storičostem umko, el je na pokos do templumko. I nešo jam, kedy nešo jame, ter marčom i od lestolan, mar nekem sa storičostem umko, el je na pokos do templumko. I nešo jame, kedy nešo jame, ter marčom i od lestolan.
1: Kedves hallgatóink, mai utolsó felvételünk Lendvai Ferencé és zenekaráé. Rózsa Völgyi Márk szerzeménye hangzik el hamarosan, ünneplő, verbunkos és friss. Előtte azonban én elköszönök Önöktől valamennyi kollégám nevében. Köszönjük, hogy velünk tartottak, reméljük jól érezték magukat, és a folytatásban is a Dankó Rádióval tartanak. Én most megyek, búcsúzom, de találkozunk legközelebb is. Morvai Noémit hallották, viszont hallásra.

0: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Jakub Cseh Gabriella televíziós műsorvezető lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a kereskedelmi és közszolgálati médiumok közötti különbségek nehézségei, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy miért nem lett vendégünk színész, mint ahogy az eredeti célkitűzéseként szerepelt álmai között. Vasárnap Hevesi Kriszta szexuálpszichológussal beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy mi volt az a motiváció, amely olyan terület felé terelte, amely hazánkban hosszú ideig tabunak számított, de azt is megtudhatjuk majd, hogy milyen kérdések lepik meg leginkább a közönség soraiból, országjárásai során egy-egy helyszínen. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Anyai örökség. A sorozat folytatódik. Minden hétköznap 18 óra 55 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Letartóztatták Sesszák Miklóst. Továbbra sincs kormánya Romániának. Folytatódik a napos, száraz idő. Jó estét kívánok! A szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Polyák Adrien. Elrendelte Sesszák Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Az ügyészség indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt hűtlen kezeléssel gyanúsítják, a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntető eljárásban. Mérlegelik a köztársasági elnök észrevételeit az egészségügyi törvény módosítással kapcsolatban, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt szerint a felvetéseket az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottságának következő ülésére készítik elő. Baka András azért küldte vissza a jogszabályt a parlamentnek, mert szerinte az indokolatlanul korlátozná a kamarai tisztségviselők megválasztásának szabadságát. Továbbra sincs kormánya Romániának, miután a parlamenti szavazáson a harmadik miniszterelnök jelölt is elbukott. A liberális Siegfried Mureșan kabinetje a szükséges 233 helyett csak 182 szavazatot kapott. Romániának május eleje óta ügyvivő kormánya van, miután a parlament megvonta a támogatást a Bolozsán kabinettől. Nikus Ordán államfő hétfőre újabb egyeztetésre hívta a parlamenti pártokat, és még aznap új miniszterelnök jelöltet kíván megbízni a kormányalakítással. Bővítik a tordai sóbányát, Erdély egyik legnépszerűbb turisztikai látványosságát. A 25 millió eurós beruházás keretében megnyitják a látogatók előtt a József tárnát, ahol panorámalifteket, gyaloghidakat és mesterséges sófolyót alakítanak ki. Korszerűsítik a bánya gyógyászati részlegét is. A munkák várhatóan két évig tartanak, de közben a sóbánya végig látogatható lesz. Idehaza lezárult a fakitermelési moratórium, ez azonban nem jelenti az erdők korlátozás nélküli kivágását, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László szerint a magas ökológiai értékű, őshonos erdők továbbra sem használhatók faanyag termelésre, más területeken pedig fenntartható erdőgazdálkodásra állnak át. Hangsúlyozta, a védett erdőkben továbbra is szigorúan tilos a tarvágás. Rekord alacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ami új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. Az alacsony vízállás már a hajózást és a vízkivételi művek működését is nehezíti. Érdemi javulás egyelőre nem várható, mert a Duna felső vízgyűjtőin nem számítanak jelentősebb csapadékra. Derült, száraz idő várható holnap is, legfeljebb fátyolfelhők lehetnek az égen. Helyenként megélénkül, Sopron környékén megerősödik a szél. Éjszaka általában 4-11, holnap délután 22-26 fok várható. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is. Reggelente többfelé fagypont körüli hőmérséklettel.
0: Táncházban. Talpalávaló népzene kedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
4: Ha elnyom fegyét kényesen,

0: hallotta felső idegen.
1: Jó estét kívánok! Ma van a népmese napja, melyet minden évben Benedek Elek születésnapján rendeznek meg. Előtte azonban Bartók Bélára emlékezünk. A világhírű zeneszerző, népzenekutató 1881. március 25-én született, és 1945. szeptember 26-án hunyt el. Táncházban című műsorunkat az ő gyűjtése indította. A dalt a felsőéregi Veres Ignác 1907-ben énekelte Bartók Bélának. A világhírű zeneszerző, népzenekutató halálának évfordulójára emlékezve következzen most a 9 csodaszarvas Bartók Béla előadásában, aztán pedig a Muzsikás Együttes egyik koncertjének részlete, melyben Fülei Balázs zongora művész játsza Bartók Román Népi Táncok című művét, melynek népzenei forrásait a Muzsikás Együttes előadásában halljuk.
2: Bartók Béla a Cantata Profana szövegét mondja el.
3: A 9 csodaszarvas. Volt egy öreg apu. Volt néki 9 szép szál fia, testéből sarjadzott szép szál 9 fia. Nem nevelte őket semmi mesterségre, szántásra, vetésre, ménes terelésre, csorda terelésre, hanem csak nevelte hegyet, völgyet járni, szarvasra vadászni. Az erdőket járta és vadra vadászott 9 szép szál fiú. A vadra vadásztak, annyit barangoltak és addig vadásztak, addig, míg nem szép hídra találtak csodaszarvas nyomra. Addig nyomozgattak, utat tévesztettek, erdő sűrűjében szarvasokká lettek, karcsú szarvasokká váltak erdő sűrűjében. Az ő édesapjok várással nem győzte, fogta a puskáját, elindult keresni 9 szép szál fiát. Riát talált a szép hídra, hídnál csoda szarvasnyomra, szarvasnyom után elindult, el is jutott hűsforráshoz, hűsforrásnál szarvasokhoz. Fél térdre ereszkedett, hely egyre rá is célzott. De a legnagyobbik szarvas, jaj, a legkedvesebb fiú, szóval imígy felfelele. Kedves édesapánk, ránk te sose célozz, mert téged mi tűzünk a szarvunk hegyére, és úgy haigálunk téged rétről rétre, téged kőről kőre, téged hegyről hegyre, s téged hozzávágunk éles kősziklához, ízvé porrá zúzódsz, kedves édesapánk. Az ő édesapjuk hozzájuk így szólott, és híva hívta, és őket hívó szóval hívta. Édes szeretteim, kedves gyermekeim, gyertek haza, gyertek vélem haza. Jó anyátok vár már. Jöjjetek ti vélem a jó anyátokhoz, a ti jó anyátok várva vár magához. A fátyák már égnek, az asztal is készen, a serlegek töltve. Az asztalon serleg, anyátok kesereg. Serleg teli borral, jó anyátok gonddal. A fátyák már égnek, az asztal is készen, a serlegek töltve. A legnagyobb szarvas, legkedvesebbik fiú, szóval felfelelvén hozzá imígy szóla. Kedves édesapánk, te csak eredj haza a mi édes jó anyánkhoz, de mi nem megyünk. De mi nem megyünk, mert a mi szarvunk ajtón be nem térhet, csak betér az völgyekbe. Ami karcsú testünk gunyában nem járhat, csak járhat az lombok közt. Karcsú lábunk nem lép tűzhely hamujába, csak puha a varba. Ami szájunk többé nem iszik pohárból, csak hűvös forrásból. Volt egy öreg apu, volt néki 9 szép szál fia. Nem nevelt őket semmi mesterségre, csak erdőket járni, csak vadat vadászni. És addig vadászgattak, addig szarvassá változtak ott a nagy erdőben. És az ő szarvuk ajtón be nem térhet, csak betér az völgyekbe. A karcsú testük gunyában nem járhat, csak járhat az lombok közt. A lábuk nem lép tűzhely hamujába, csak a puha avarba. A szájuk többé nem iszik pohárból, csak tiszta forrásból.
2: Bartók Béla a Cantata Profana szövegét mondta el 1936. szeptember 22-én.

Azt hiszem, Táncházban című műsorunk hallgatói találkoztak már úgynevezett élőszavas mesemondással, melynek oktatása igen nagy hangsúlyt kap az idén 25 éves fennállását ünneplő Hagyományok Háza munkájában. Az élőszavas hagyományos mesemondás átörökítési gyakorlata, melyet a Hagyományok Háza munkatársai dolgoztak ki, 2021 óta szerepel az UNESCO Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékének jó gyakorlatok regiszterében. Azt hiszem, nem kell ecsetelnem manapság, milyen fontos az élő szóban történő közlés, az élő szavas mesemondás, az emberek, a közösségek közötti kapcsolatok, s a mese iránt érdeklődő hallgatóink azt is jól tudják, a mese nem csak a gyermekek műfaja. Benedek Elek születésnapján, a Magyar Népmese napján következzenek tehát Mesék Táncházban című műsorunkban. Budai Ilona mondja el a Fertőtó születését, aztán az ő tanítványai, az Óbudai Kenderike énekegyüttes tagjai énekelnek szigetközi dalokat, s aztán egy fiatal fiúcska, Molnár Attila mondja el a Megpatkolt boszorkány történetét, melyben közreműködik a Rezeda együttes. A Szigetköz és a Rába köz világán

0: barátnak meséit, mondáit, aztán a táltos együttes szigetközi dudanótái zárják.
1: A fertőtó születése. Nagyon régen híre hanva se volt a tónak. Helin jól termő földeken gazdálkodtak az emberek. 7 falu keletkezett itt a szántóföldek, erdők között. A legnagyobbat Leán falunak hitták. Egyszer a falu legszebb leánya vízért ment a messzi kútra. Bővízű forrás volt, messziről ide jártak az emberek. Megtöltötte a korsóját, és ment hazafelé a szép erdei úton. Útközben egy szegény öregemberrel találkozott. Igen el volt csigázva, alig vánszorgott már. Leányom, adj innom a vizetből, már megül a szomjúság. Nem adhatok, mert sietős a dolgom, de hogy is gondolod, hogy utánad még mi is innánk a vízből? Rossz vagy, kemény szívű leányom, nincs szánalom a szívedben, nem segítesz a szegényen, meglátod, megverérte az Isten. Azzal tovább ment. A leán megrántotta a vállát, és dúdorászva indult hazafelé. Amint ment, egyszer csak megbotlott egy kőbe, és elvágódott. A korsó összetört, kifolt belőle a víz. A leán jól megütötte magát, nem tudott fölkelni. A víz pedig csak folyt a korsóból, nem fogyott ki. A bővízi forrás még erősebben bugyogni kezdett, és mindig több és több víz folyt össze. Elöntötte már a leánt meg a korsót is, és folyni kezdett a falu felé. 7 nap, 7 éjszakán folyt a víz, nem állt el, elöntötte a falvakat is. Az emberek alig tudtak kimenekülni belőle a környező dombokra. Víz alá kerültek a szántófődek, az erdők, és egy nagy tó kerekedett a helükön. Így született a fertő. A medréből még most is előkerülnek néha cserépdarabok, a szívtelen leány korsójának maradványai.

0: A megpatkolt boszorkány. Egy kovácsnak volt két legénye. Jó dolgos volt mind a kettő. Kint aludtak az istálóban. Az idősebb a fal felől, a fiatal szélről. Egyszer a fiatal elkezdett fogyni, s olyan gyenge lett, hogy a verőkalapácsot is alig tudta már fölemelni. Nem tudták, mi baja. Az volt a baja, hogy minden éjjel bejött az istálóba egy boszorkány, az ajtó mellett lógó kantárt az alvó fiú fejére húzta, és azon mód elnyargalt vele a sötét éjszakába. Egész éjjel hajtotta, csupa latyag víz volt már a szegény, mindaddig meg nem állt, amíg el nem múlt a boszorkányok ideje. Akkor visszavitte az istálóba, levette róla a kantárt, és a fiú az ágyon ébredt, holtfáradtan. Így ment ez minden éjjel. Egyik nap elnyargalt vele az úgóhoz. Ott a nagy nyárfák tetején gyülekeztek a boszorkányok.
1: Fekete macska, béka mája, kígyó szeme, béka mája.
0: Ki a söprűjén jött, ki a boszorkány szekéren, volt, aki lovon nyargalt. Fent ültek az ágokon, károgtak, mint a varjuk. Nyüves kutyának húsát ették, lópatából itták rá a ganélevet. Itt mondták el rontásaikat a főboszorkánynak. És megkapták az újabb parancsokat is. A végén mulatoztak egyet, és még kakasszó előtt hazaröpültek. A fiatal legény már alig állt a lábán, de nappal nem emlékezett semmire. Akkor azt mondta neki a társa: te pajtás, biztosan rontás van rajtad. Tudod mit? Az éjjel cseréljünk helyet. Én fekszem majd szélül. Így is tettek. Az erős legény le nem hunyta a szemét, akármennyire is le akartak ragadni. Éjfél tájt, aztán egy szellő csapta meg az arcát. Hát ott állt előtte a boszorkány, keziben a kantárral. De a legény gyorsabb volt. Fölugrott, kikapta a kezéből a kantárt, és hirtelen a boszorkány fejébe húzta. Az azonnyomban lóvá változott. Fölpattant a hátára. Erre már a vékony is felébredt. Ő is ráült a háta mögé. Így nyargaltak egész éjjel.

Még szosszalni sem hagyták a lovat, és csupa hab volt már a szőre. Mikor megelégelték, az a lovagoltak. Egyenest a kovács műhelybe. Ott kalodához kötötték, és megpatkolták. Derekasan, mind a négy lábát. Mikor elengedték, a boszorkányló elván szorgott, eltűnt a szemük elől. Másnap reggel a férfiak már mind dologra álltak, csak a kovács felesége nem akart fölkelni az ágyból. Nyöszörgött, hogy igen beteg, hagyják nyugodtan pihenni. De a mester ráparancsolt, hogy meg kell a fölöstököt csinálni, mert éhen nem lehet a munkát kezdeni. Az asszony erre sem mozdult. Mire a férje lerántotta róla a dunyhát. Hát akkor látták, hogy a keze lába meg volt patkolva. Én így hallottam ezt a történetet Dunakilitiben, a megpatkolt boszorkányról.

0: most következő Agócs Gergely, aki szintén mesét fog mondani, nem csak kiváló muzsikus, de egyik kidolgozója az élő szavas mesemondást oktató hagyományok házabeli tanfolyamoknak, mely, mint már említettem, felkerült a jó gyakorlatok regiszterébe az UNESCO szellemi kulturális örökség listáján. Agócs Gergely most egy nógrádi mesét mond az igazmondó legényről, s természetesen utána a Fonó zenekar, melynek tagja Agócs Gergely muzsikál, szintén nógrádi pásztordallamokat.
1: Egyszer volt, hol nem volt, a régi világba volt egy öreg ember, még egy öreg asszony. Igen szegények voltak. Hát de nem volt elég az a nagy szegénység, annak a tetejében még volt három fiúk is, három olyan patrahas nagy étkű legény. Hát olyan étvágyuk volt, egy ültő helyükbe egy-egy Weiling jutórós haluskát behagyítottak, ami csak a félfogukra volt elég. Hát annyira, hogy kiették az öreget a teljes vagyonából. Meg ugye az öreg ma olyan szegény volt, hogy a sárga virág kinyőtt a házának a tetején. Nem volt elég ez a nagy szegénység, még a három gyerek ki is hízta őket a kunyhóba, abban a kicsi kunyhóba. Ha mit tudtak volna, mit csinálni szegények, a két öreg behúzódott volt egy odvas tőgyfa az udvarba, hát azt az adót kibélelték egy rossz öreg kabáttal, azt ott laktak ketten az adóba, abba a kabátba. Na jó van, egyszer csak elszégyeli magát a három kölyök. Odaállnak a két öreg elé. Édesapám, édesanyám, mi leszünk minket magukval ebbe a nagy szegénységbe? Elmenünk, mink világot látni, szerencsét próbálni. Jaj, mi leszünk itt nélkületek? Az öreg asszony meg az öreg ember elkezdte kríni, de ma ott egy olyat rítak, abból a rívásból keletkezett három folyó. A Rima, az Ipoly, meg a Mississippi, abban a régi világban. Na, hát de csak felszárígatták egymást, abból a nagy rívásból, sütöttek a három gyereknek. Három tarisznyával. Hamuba süt pogácsát, a nyakukba akasztották, az orrukat irányba állították, el is eresztették őket, azon a keskeny ösvényen neki ennek a széles világnak. Hát mentek, mindig éltek, hét nap, hét éjszaka, hét szempillantásuk azokon a sűrű sötét erdőkön. Pusztákról tanyákra, tanyákról pusztákra. Mikor csak abból a nagy sötétségből ki nem érnek egy kicsi világosságra. Hát, tudjátok-e, mi volt az? Egy országút. De be ma a tarisznyák is üresek voltak, jó megéhezett a három legény. Mondta is egy a másnak, hogy hát mi lesz itt mi velünk ebbe a széles világba. Éhen. Az országút mellé leálltak, de ott egy teremtett lélek senki nem járt. Csak mikor egy jó, érdekes hangot még nem hallanak, patadobogás, kárcsörgés. Bizony, három szempillantás alatt ott is termett elejbék egy csapat huszár katona. Azoknak is az elejébe egy öreg parancsnok. De az olyan ember volt. Mázsa 30, mázsa 40 benne volt. Egy orró, két szemű. Ilyen ember volt. Két fülű, egy szájú. Azt mondja a legidősebbik, a három testvér közül azt mondja, hő, te hő! Lenézd, de csak így az egyszemivel az öreg parancsnok. Hát, öcsém, sokkal több jutórós haluskát kellett volna neked megenni ahhoz, hogy a te szavadra egy ilyen csapat huszár katona megálljon. Majd amikor én azt mondom, hogy hő, avval megálltak. Hol jártok ti itt, ahol a madár se jár, csak a népzenekutató? Hol járnánk, mire bódorognánk? Elindultunk magunknak világot látni, szerencsét próbálni. Hey, akkor nagyon jó iramba vattok, mert mink pontosan odafele tartunk. Avval leszerződtek 3 esztendő katonai szolgálatra. Kapott mindegyik egy jó gyönyörű paripát az ülepej alá. Kardot az oldalára, csákolt a fejbe. Elindultak, de bőn csináltak ők ottan egy olyan háborút, hogy mióta világ a világ, olyat az anyafő, de hátán nem hordozott. Török volt az ellenség abban a régi világban. Azt mondja nekik az öreg, ide figyeljetek. Hónap menünk egy döntő ütközetbe, egy nagy csatába. Mert ugye nagyon hamar beletanultak a katonamesterségbe ezek 3. Meg foglak titeket figyelni, hogyha jól hadakoztok, amelyik a legjobban hadakozik, annak adok 3 arampészt, meg 2 hét eltávozást. Öj, megörült a 3 szegény legény. Nekirontott annak a töröknek. Előfeleminet, gyalogösvényt vágott. Hátrafele gyövet, szekerutat nyitott. Aprította azt a törököt, akár a répát. Volt olyan török, hogy 33 egy kicsi törököt aprított belőle. Bezú. Az öreg megnézték dombódarról, vele messzi látó kukker válaszolja. Jaj, de gyönyörűen hadakoznak. 3 negyed óra alatt le volt verve a török. Maga a török császár is úgy telerakta a bugyogóját, hogy alig bírt elszaladni onnan. Bezony. Na előhívatja 3 kőköt a parancsnok. Na fiúk, igen gyönyörűen hadakoztatok, de nem tudom eldönteni, hogy mellik volt a legjobb, meg a legügyesebb. Az fog hazamenni, aki a legnagyobbat tudja hazudni. Ó, az is mesterség. Előlép a legidősebb a 3 gyerek közül. Azt mondja, drága tekintetes tábornok úr, nekem otthon az apámnak 33 kaptár méhéje van. Én vagyok azoknak a pásztora. Elhiszem, fiam. Azt mondja, de nem úgy van ám. Ha egy is hiányzik, este mert meg kell azt olvasni az összeset, előre hátulra, hátulra előre. Ha egy is hiányzik, nekem végem. Múltkor egy hiányzott, apám ki is csapott otthonról. Haza ne gyere, azt mondja, amíg a méhét még nem keríted. Hát, el is indultam, 7 nap, 7 éjszaka, 7 szempillantásig jártam utánok, azokon a sűrű sötét erdőkön. Még csak ki nem lyukadtam, egy tisztásra hatott, még szánt egy paraszt. Oda lépek, hát látom, hogy van. Furcsán olyan félrehordaz az eke előtte. Nézem, hát az egyik oldalba befogva egy gyökör, a másik oldalba még egy méhe. Egyből felismertem, hogy a mi méheink. Mert ugye hát abban a régi világban nem olyan kicsi putyú méhecskék voltak, mint máma. 3 kiló 4! Aztán még csak a combja, vigyázza. No, oda lépek. Lekevártam egy pofont annak a szántóvető gazda embernek, elterült. Jaj, azt mondja, parancsnok, hogy hadd ma el, elhiszem az egészet, küldjön az öcsédet. Nagyon a kölyök, középső, drága tekintetes tábornok úr, nekem otthon az apámnak 33 nyaj birkája van. Én vagyok azoknak a pásztora. Elhiszem, fiam. Na de várjék. Múltkor kihajtok, legelőre, majd András nap után volt, igaz, de hát még hajtottunk. Hát, mennénk lelelni, itatni. Hát a folyó még nem befagyott. De mit tudtam volna, mit csinálni, most már hogy itatok? Hogy ütök léket azon a jégen? Kampom se volt velem. Lekaptam a fejemet a nyakamról. Ütöttem egy jó léket, megitattam. Elhiszem, fiam, azt mondja. Nekem is a múltkori háborúban, mikor még a tatárral hadakoztunk. Egy mocskos tatár, avval a görbekárgyával lemettette a nyakamról a fejemet. De volt egy ügyes osztrák orvos. Úgy összepászította, hogy azóta menetre jár. Jó van, drága tekintetes tábornok úr, de még semmi. Hajtanám haza a nyáját, hát a falu szélén meg ugye a takaranótába, faragtak az ácsok. Akarok neki köszönni, hát a fejemet még nem ott felejtettem. Visszaszaladtam a folyópartra, ma még egy róka nyalogatta oldalba rúgtam, visszapattintottam, mert nekem még itt patentosítani. No, menek vissza, köszönnék az ácsoknak, ahogy tartom a számat, Minden szó helyett egy kismadar csinegék, pintyőkék, verepkék, ilyenek szádostak ki. Elhiszem az egészet! Nem tudsz hazudni, küldd az öcsédet! Jaj, a legkisebb meg egy nagyon jó, igaz szívű, igazmondó gyerek volt, egy olyan őszinte gyerek. Hát, hogy én majd hogy fogok hazudni? Oda lép a tábornok elé, drága tekintetes tábornok úr. Nem tudok hazudni, mert én még sose az életben nem hazudtam. Piszkos gazember, nem igaz? De ott ma baj volt, elárulta magát a tábornok. Jó van, fiam, azt mondja, de mész haza. Odaadott neki 3 arany pénzt, 2 hét szabadságot, kiosztott. Így történt aztán, hogy az igazmondó lett a győztes a hazugság versenybe. Ennyi volt, mese volt. Az öreg kelemennek az ülepi teli volt, nyelvetek legyen rajta fót.

Táncházban című műsorunkat egy mexikói mese zárja, melyet a Nagybercel vezette Zurgó együttes, hol a Fényes Csillag Ragyog című albumáról választottam. A Bölcs és a Madár című mexikói mese után pedig a Zurgó együttes muzsikál egy korábbi lemezükről, az énekes Navratil Andrea lesz. A mese és a muzsika előtt munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Wolf Attila nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották. Holnap este 8 óra 4 perckor újabb egyórányi népzenével várom önöket. Addig is énekeljenek, muzsikáljanak, ha tehetik, és hallgassanak, vagy inkább mondjanak mesét, hiszen a mesének igenis komoly helye van életünkben, nem csak a magyar népmese napján, Benedek Elek születésnapján, hanem mindenkor.

fenn a magas hegyeknek tetején, ahol az utak véget érnek, s honnan a források erednek, éldegélt egy öreg bölcs. Egyedül lakott, mégsem volt magányos. Napközben szívesen köré nyúltak a fiatalok, a gyermekek, este az idősebbek is. Örömmel hallgatták beszédeit. Olykor a távoli városból is érkezett hozzá egy-egy zarándok. Egy reggelen megkopogtatták az ajtaját. A bölcs kinyitotta, ott állt egy fiatal ember, s így szólt. A messzi városból érkeztem hozzád. Hallottam hírét bölcsességednek. Nem jöttem ám üres kézzel. Ajándékot hoztam számodra. És ezzel átnyújtott az öregnek egy gyönyörű, míves kalickát. A kalickából egy szépséges madár pislogott a bölcsre. Aki óvatosan benyúlt, markába fogta a madarat, vigyázva meg ne sértse. Füléhez emelte, aztán sugott valamit neki, ismét a füléhez tartotta, majd szép lassan széttárt a karjait, mire a madár hús messzire szállt. A zarándok dühös lett. Sok pénzt adtam ezért a madárért. Azt hittem örömet szerez számodra, de te hiába valóvá tetted. Szabadon engedted. A bölcs csak mosolygott rá. Ne búsulj, barátom, semmi kár nem ér téged, és engem se. Nagyon is kedvemre való ez a madár. Azt láttam a szemén, hogy valamit mondani akar nekem. Ezért

amikor fölkelt, különös látványban volt része. Ahogy kilépett a bölcs kunyhójából, azt látta, hogy az öreg egy szépséges liliomfa alatt ül. A fa egyik ágán pedig ott volt a madár is. Amíg a bölcs beszélt, a madár hallgatott.

könnyeket hullajtottak, s ebben a szent pillanatban a nyitott ablakon beszállt a madár, a bölcs szívére ült, és elfújta a leggyönyörűbb dalt, amit valaha emberi fül hallott.

énekét, kirepült az ablakon, és örökre eltűnt a fehér felhők felett. Néhány hét múlva a zarándok visszatért a kis faluba. A bölcsnek csak hűlt helyét találta, a falubeliek sírhalmát tudták csak megmutatni neki kedves Lilion fája alatt. Amikor a zarándok a madár felől faggatózott, ezt a választ kapta. Örök barátságot kötöttek, amíg élt a bölcs, a madár minden nap visszatért hozzá. Azt mondta az öreg, mindenben egyetértettek, egyetlen dolgot kivéve, hogy végül is melyikünk szabadította.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
2: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, megérkeztem a stúdióba, indítom a népek dalait, a három órás esti színes világzenei csokrot, amely dalokkal beutazzuk az egész földet, szinte minden térségből hallunk muzsikát. A program első órájában ma este például halljuk majd Elás Diof, szenegáli származású kanadai énekes ütőhangszeres dalát. Aztán szól világzene a mali származású Fatoumata Diawarától is, és játszik a söndörgő is Szentendréről. Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek! Nagy-Britanniában kezdjük a sort a Transglobal Underground-dal, a dal a Roma Juma.

Kóstoljon bele, próbálja ki. Világzenei válogatás a Dankó Rádióban minden este 9-től éjfélig. Népek dalai.

A Dankó Rádió világzenei válogatását hallják, ez a Népek dalai. Következik nálunk egy szenegáli származású kanadai énekes, ütőhangszeres, dalszerző, Elás Diouf. Szerinte zenéjében az a legjobb, hogy azt az egész világ élvezheti. Az ütőhangszeres dalszerző utalt ezzel arra, hogy a zene univerzális nyelve miatt az bárkihez eljuthat, bárki szívét megérintheti. A művész 96-ban érkezett Kanadába, ahol első szóló korongjával, ami wolof nyelven azt a címet kapta, hogy üdvözöljük, igen gyorsan népszerűvé vált. Az album számos elismerést kapott, köztük Juno és Félix díjat, mindkettőt a legjobb világzenei album kategóriában. Elás arról is ismert, hogy számos művésszel és társulattal dolgozott együtt, többek között a Cirque du Soleil-lel is, több mint 200 előadáson szerte a világon. Zenéje a folk, a pop, a world, a blues keveréke, amely, ahogyan kritikusai mondják, egy művészeti utazás, amelynek mindenki számára befogadható jellegét a wolof nyelv, a Szenegálban, Gambiában és Mauritániában használatos nyelv zeneisége magyarázza. Hallgassuk is! Elás Diouf következik, a szenegáli származású kanadai énekes, a daltőle a Boul Massouri.

180 perc alatt a föld körül. Világzenei válogatás minden este 9-től. Népek dalai a Tankó Rádióban.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfél.

itt a Dangó Rádió a népek dalaival, világzenei válogatásunkkal. Afrikai muzsika következik, előadója a 82-es születésű énekesnő, dalszerző, a Mali Fatoumata Diawara. Gyerekként édesapja tánc csoportjában táncolt, majd lehetőséget kapott film és színpadi szerepekben is bizonyítani. Mindeközben pedig Mali és Párizs között váltogatta lakhelyét. A Royal Deluxe francia színtársulattal számos szerepben mutathatta meg magát szerte a világon. Turnézott Vietnámban, Mexikóban és persze Európa számos országában. A turnék közötti szünetekben pedig párizsi klubokban énekelt. Így találkozott Cheik Tidiane Sekkel, az ünnepelt mali zenésszel és producerrel, akivel aztán Maliba visszatérve kórus énekesként dolgozott két projektben is. Köztük az amerikai jazz énekesnő Didi Bridgewater Grammy-t nyerő Red Earth című lemezén. Ilyen álomszerűen indult Fatoumata Diawara énekesi karrierje, majd Franciaországba visszatérve már saját muzsikáját tökéletesítette. Írt egy albumra való szerzeményt, amelyeken ő játszott gitáron, ütős hangszereken és még énekelt is. Ennek a sokoldalúságnak tudható be, hogy az anyagot hallva a világhírű Oumou Sangaré úgy döntött, segít kiadni Fatou debütáló korongját, amelynek köszönhetően az énekesnő a világzenei színpadok egyik ünnepelt sztárjává lépett elő. 2018-as muzsikáját adjuk most, jön a Mali Fatoumata Diawara.

A Dankó Rádió világzenei válogatását hallják, melyben ezen a héten is lesz nálunk világzenei koncert. Pénteken, holnap után a Roma Soul zenekar koncertjét hallhatják. A formáció neve és koncepciója egy akusztik koncerten született meg, ahol egy 80-as évekbeli diszkós tágert dolgoztak fel cigány stílusban popzenekarral. Az egész egy jó poénnak indult, amiből végül egy nagyon komoly projekt lett, és megszületett a Roma Soul stílus. A zenekar felállásának koncepciója, hogy roma és nem roma, autentikus és modern zenészek játszanak és alkotnak együtt valami újat és korszerűt. Az Olá Gergő vezette 8 fős Roma Soul zenekar mindenki által ismert világslágereket ad elő, élőben autentikus roma hangszerelésben. A csapat fergeteges koncerteket kínál két gitárossal, egy beatbox looper szintissel, egy kanna darbuka perkással és egy nagy bőgőssel a színpadon. A Roma Soul első dalának elkészítésében közreműködött a Da Sudrász frontembere, Trap kapitány, és a Fekete-Fehér címet kapta. Már első dalukkal megüzenik azt, amit képviselnek. Ne ítélj addig, amíg nem ismersz. Ne csak nézz,

0: Hamarosan 10 óra, folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban, világzenével a Balkánról.
1: A pontos idő 22 óra. Népek Dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Köszöntöm hallgatóinkat, jó estét kívánok mindenkinek, itt az idő, hogy újra szóljanak a világzenék a Dankó Rádióban. Meg sem állunk egészen éjfélig. A programban a következő órában szól világzene Lengyelországból, Kongóból és Afganisztánból. Elsőként pedig irány a Balkán, ahogyan ígértem. Tambura muzsikát hallunk, előadója Branko Jovanović, akit barátai csak úgy neveznek Bakó, szóval 2021-ből Branko Jovanović muzsikáját halljuk.

népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei világok találkozása különleges világzenékben. Ez a népek dalai, itt a Dankó Rádióban.

Ez a Dankó Rádió és a Népek Dalai, világzenei magazinunkat hallják. Következik három csinos lengyel hölgy, akik hazájukból és Litvániából származó hagyományos népdalokat dolgoznak fel. Az már érdekesebb, hogy ezt milyen eszközzel teszik. Sokat elárul, hogy népi konyhai avantgárd csoportnak nevezik saját magukat. Hangszereik között megtalálható a sajtreszelő, a turmixgép, a habverő, a vágódeszka, a pohár, a hús.

A következő dalt egy erdőben rögzítették. Hallgatták a fák hangját, ahogy válaszolnak az ő hangjukra. Következik a lengyel szutári zenéje, a Podporem, a By the Forest, itt a Dankó Rádióban.

Világzenei válogatásunk szól, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Irány most Afrika, egészen pontosan Kongó. Egész Afrika ritmusát akarja bemutatni a világnak a Le Tambour da Brazza formáció, amely Kongóban alakult Emil Biayenda vezetésével. Mégis különös tekintettel figyelnek hazájuk zenéjére. Az országban körülbelül 50 féle etnikai csoport él, és mindegyikük képviselteti magát hagyományos zenéjével ebben a formációban. Zenéjük hangzását ezen etnikai csoportok különféle tagjai, azok sokszínűsége és gazdagsága érleli össze. A formáció 1991-ben jött létre, és Észak-Amerikát kivéve bejárták már az egész világot. A fellépések mellett fontosnak tartják a hagyományok továbbadását is, ezért műhely találkozókat is szerveznek iskoláskorú gyerekek és felnőttek számára. Zenéjük a sokféle dobra épül, és a ritmusok az erdő titkaival kapcsolatos rituálékból származnak. Le Tambour da Brazza ötvözi Közép-Afrika örökségét, egy igazi zenei forrást, amelyet újra és újra felfedezhetünk zenéjükben. 2018-as muzsikájuk szól, játszik a Le Tambour da Brazza, a dal a Kameleon.

világszerte dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. Utazás a föld körül kiváló világzenékkel. Népek dalai minden este 9-től a Dankó Rádióban.

A Dangó Rádió világzenei válogatását hallják, ez a népek dalai. Folytassuk egy afganisztáni zenésszel, Hamid Shakizada következik. Ő az afgán népzenére, azon belül is a dombra vagy dambora néven is ismert hangszerre szakosodott. Ez egy hosszú nyakú lant, amely a közép-ázsiai országok, például Kazahsztán, Üzbegisztán, Türkmenisztán, Afganisztán és Mongólia török közösségeiben népszerű hangszer. Hamid Shakizada szerepelt már az Eurovízió ázsiai megfelelőjében is, sőt második lett az afgán TV tehetségkutatójában. Bár klasszikusan képzett zenész, de a könnyű zene számos ágában otthon érzi magát. Aktív szerepet vállalt Afganisztánban a Hazárák kisebbség zenéjének bemutatásában, úgyhogy közelebb vitte a könnyű zene felé. A Hazara népcsoport több mint 6 millió tagot számlál, és a perzsa egy dialektusát beszélik. Sok támadást is kapott a muzsikus, hogy ezzel az úgynevezett hígítással elárulta a népzenét. Később egy rendszám nélküli autóval elgázolták, a rendőrség pedig az azonosító hiányában megtagadta a nyomozást, és ezt a balesetnek álcázott támadást is zenéje okozhatta, szerencsére csak könnyebben sérült meg. Afganisztánban és Pakisztánban tanulta a zenét, több lemeze is megjelent, mivel azt érzékelte, hogy a Hazara zene nem kap elég elismerést Afganisztánban, létrehozta Kabulban a Bolbi zenei központot, ahol fiatal muzsikusokat képeznek. A hallgatók közül többeket elraboltak, volt, akit meg is öltek, később Hamid feleségét is támadás érte, ő egyébként színházi berkekben küzd az emberi jogokért. A pár emiatt úgy döntött, elmenekül az országból és Norvégiában telepedtek le. A biztonság a zenei kiteljesedésre is hatott. Hamid dolgozik például együtt indián hegedűssel, norvég hárfással és iráni ütőhangszeressel. Bár első hallásra ez nem Hazara népzene, de Hamid Shakizada keveri az ősi dallamokat saját szerzeményeivel. Most 2019-es Die Raft című lemezéről következik egy dal, amelynek címe kedvenc hangszerének neve. A Dankó Rádióban az afganisztáni származású Hamid Shakizada dala szól, a Dambura.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei világok találkozása különleges világzenékben. Ez a Népek dalai, itt a Dankó Rádióban.

0: Hamarosan 11 óra folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban világzenével Nigériából.
1: A pontos idő 23 óra. Népek Dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Folytatódik a Népek Dalai, a világzenei válogatás egészen éjfélig. A színes világzenei forgatagban ma este halljuk még a mexikói Natalia Lafourcade hangját. Aztán játszik az angol Fran and Flora csapata is, és a kanadai Lorena McKennitt is énekel. Most pedig irány Afrika, Nigéria, Majek Fasek felvétele ez a Promised Land.

ízlelje meg, kóstoljon bele, próbálja ki. Világzenei válogatás a Dankó Rádióban minden este 9-től éjfélig. Népek dalai.

Világzenei válogatásunk szól, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Jön Natalia Lafourcade, mexikói pop-rock és népdalénekes dalszerző, aki 2002-es debütálása óta Latin-Amerika egyik legsikeresebb énekesnőjévé vált. A 84-es születésű Lafourcade gyerekkorát betöltötte a zene, hiszen apja a híres chilei muzsikus Gaston Lafourcade, édesanyja pedig zongorista. Gyermekkorában éppen édesanyja terelgette a zene irányába. Ráadásul egy olyan zenepedagógiai módszert is kikísérletezett Natalia segítségével, amellyel a gyerekek zene általi rehabilitációjában lehet segíteni. Az énekesnő első lemezét 2002-ben vette fel, amelyet pop, rock, bossanova és latin ritmusok keverékével töltött meg. A lemez olyan sikeres lett, hogy a Latin Grammy-re is jelölték érte a legjobb új előadó kategóriában. Most 2021-es lemezéről következik egy dal. A mexikói Natalia Lafourcade énekel, a dal a Nada es Verdad.

itt a Dangó Rádió és a Népek Dalai, a világzenei válogatás. A most következő formáció a Fran and Flora, egy rendhagyó dúó Nagy-Britanniából, hegedűből és csellóból áll. A név egyébként Francesca Terberget és Flora Coursont takarja, akik bevallásuk szerint erős improvizációs hajlamaik miatt első találkozásuk alkalmából már biztosak voltak abban, hogy nekik együtt kell zenélniük. Az improvizálás szeretetén kívül az utazásokból merítik a zenei energiákat, elmondásuk szerint például Kelet-Európában is meghatározó zenei tapasztalatokat szereztek. Meg is érte a zenei inspirációért utazni, majd 3 éves munka után Unfurl címmel jelent meg bemutatkozó korongjuk, és nem hiába dolgoztak vele sokat, mert a kritika elragadtatva fogadta egész Nagy-Britanniában. Azóta is aktív alakítói és résztvevői a vibráló londoni zenei életnek. Például már a BBC is közvetítette koncertjüket. A Fran and Flora következik. Világzene most Nagy-Britanniából, itt a Dankó Rádióban.

népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Nálunk a héten is lesz koncert, holnap után pénteken este a Roma Soul zenekar koncertjét hallhatják. A formáció egy Petőfi Rádiós akusztik koncertre választott nevet, és ott alakult ki a koncepció is. Világslágereket ültetnek cigányzenei közegbe, mindemellett autentikus cigánydalokat is modern köntösbe bújtatnak. A csapat egyik motorja egy 2012-es tévés tehetségkutató győztese, Olá Gergő, aki azt mondja, az egészen jó poénnak indult, amiből végül egy nagyon komoly projekt lett, és megszületett a Roma Soul stílus. Szól hitvallása szerint a zene nem csak hangok sokasága, hanem egy láthatatlan, de annál erősebb kapocs előadó és közönsége között. Továbbá, hogy nincs különbség ember és ember között, függetlenül bőrszintől és hovatartozástól. A Roma Szól felvállal célja az is, hogy ápolja a népek közti kapcsolatot, hiszen cigány és nem cigány zenészek alkotnak itt valami igazán maradandót.

Lassan-lassan éjfél, a mai utolsó világzenét hallották. Én köszönöm figyelmüket, ha tetszett a program, találkozzunk holnap este is 9-kor itt a Dankó Rádióban. A himnuszt követően kezdődik az éjszakai dalcsokor, én pedig búcsúzom, a Népek Dalai szerkesztő műsorvezetőjét, Szabó Tamást hallották. Korábbi műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. Viszontlátásra!

Zene rádiója. A pontos idő éjfél.

házat, bokorra való. Ha a földön egy se volna, hát az lenne csak jó. Ne hidd lányom egyiknek se, akárhogy is hitegetne, hisz hazug valahán. Nagyon könnyen megbánja, ha hisz neki van. Lehet anyám, tán igaz is, tudja.

0: A pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nóta csokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Már is kezdődik a Dankó Rádió 20 csak prímás, ha tehetik, a következő 1 órában is tartsanak velünk. Műsorunkat ma azzal a művésznővel kezdjük, aki 2023-ban átvehette a Dankó Rádió Magyar Nóta díját. Ő Hatvani Kis Gyöngyi, akinek a folytatásban László Imre és Félix János dalában Szalay Antal zenekara muzsikál. Elküldöm a levelemet. Érika Hajlika búzakalász, Darázs Miska nótájával folytatjuk, valamint Fonyó Barbarával és Tordai Zoltán zenekarával. Ez a felvétel, csak úgy, mint az ezt követő Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült. Egy asszonynak 9 a leánya, ezt a dalt majd Koltai László énekli el, akinek Nyári László zenekara muzsikál. Csak itt, csak nálunk a Dankó Rádióban. Tartsanak velünk!

Hallottam egy régi nótát. Már is Fejes Imre dalával folytatjuk, valamint Szabó Sándorral és Jeremiás Béla zenekarával. Aztán archív felvételről elhangzik Banda Ede és Horthy Lajos dala. Két szép lánya van a kapitánynak. Cselényi Józsefet Farkas Jenő zenekara kíséri. Ez a legény most kezd nékem tetszeni. 1965-ből hallhatjuk Jákó Vera hangját, valamint Magyar Imre és zenekara muzsikáját, ahogy azt Lengyel Miska megírta. Majd Járosi Jenő frissére kerítünk sort, áll a bál a nagykocsmában. Budai Beatrixnak ifjabb Sánta Ferenc zenekara játszik nem sokára.

a loppa megy egy régi nótán. Öreg cigány hegedő,

Érdi, váli és budapesti dankóklubos felvételekkel folytatjuk. Budapesten 2016. szeptember 26-án a Thália Színház látta vendégül a dankóklub csapatát. Színpadra lépett azon az estén Szalay Antalé zenekara, valamint többek között Ihos József is. A művészektől nem sokára a Leszakadt a pincelakat című dalt játsszuk. Kalmár Tibor nótája szól, ezt megelőzően a Szegedi Sürgőny pózna. Bányai Mártonnak Miskolci Balogh Zoltán együttese játszik. De most még hallgassuk meg Gömöri Sándor hallgatóját, a Marosmenti Fenyves Erdőt. Szilágyi Sándor következik, és Berki Péter zenekara.

0: a maros menti fenyves erdő.
1: Egy újabb emlékezetes pillanat a Dankó Klub koncertfelvételeiből.

Már is folytatjuk a Hús csak prímást. Fényes György és ifjabb Berki Béla zenekarának egyik közös 2022-es felvételével. Járóka Sándor és Babusa Miklós dalának címe A mi boldog szerelmünket. Aztán Hat nap óta szól a nóta címmel Pék László fakad darra. Jön majd Angyal Armand és Adorján Sándor csárdása.

adtam tegnap a babámnak. Hamarosan Madarász Katalint, a Dankó Rádió 2024-es életműdíjasát halljuk, Váradi Aladár és Fekete Ferenc dalának előadójaként. Majd Éliás Tibor és Bangó János zenekara következik Szirmai László dalával. A szép asszony veszedelem.

A szép asszony veszedelem, csuda dolog a szerelem, nagyon vigyáz a szívedre, kis pajtás. Mint egy kertész a virágra, jobb, ha vigyázol rája, ne legyen a rózsa áldott pajtás. Azt hazudja éjjel, apa gondol rád, sokkal előbb megcsonom, mint gondolnád. Az a biztos, ahogy lehet, az nyitva a két szemedet, a szép

0: az hazudja, éjjel-nappal gondol rád, sokkal előbb megcsal, mintha gondolnád. Az a biztos, ahogy lehet, tasdít, ha a két szemedet szép asszony, a sok mindent megér.
1: Hamarosan a Te hoztad az első forró napsugaras című dalt halljuk Máté Otíliától és Déki Lakatos Sándor zenekarától. Zsigmond István szerzeményéből ez a felvétel 1997-ben készült. Majd 2024-ből hozunk egyet, méghozzá egy olyat, amely Tolnai Andrással készült, a 2024-es esztendő Dankó Rádiós Magyar Nóta díjasával. A művész úr Kis Angyal Ernő dalát énekli Johann János zenekarával. Jaj, de szép kék szeme van magának. Aztán Jó a lány, szép a lány címmel Járosi Jenő csárdását játsszuk Pintér Györgyitől és Radics József zenekarától.

szerettem egyet, Leszler József és Segesdi László frisse szólt 2015-ből Kollár Katalin és Sárközi Béla zenekarának előadásában. Kedves hallgatóink, eljött a búcsú ideje, hamarosan véget ér a mai Húscsak Prímás. Valamennyi kollégám nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is. Most még itt a Húscsak Prímásban Miskolci Balogh Zoltán zenekarát halljuk. Sok-sok dalt játszanak nekünk, többek között az Elhagyott az asszony címűt, Ne mondja senkinek, Kalapom, kalapom csurgóra és az F-dur friss csárdást. Viszont hallásra, Morvai Noémit hallották.

0: pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
1: Madarazi, Csardás Lóra!

0: Vörös Ingvárd feladalmazta felső idegen.
1: Jó estét kívánok! Ma van a népmese napja, melyet minden évben Benedek Elek születésnapján rendeznek meg. Előtte azonban Bartók Bélára emlékezünk. A világhírű zeneszerző, népzenekutató 1881. március 25-én született, és 1945. szeptember 26-án hunyt el. Táncházban című műsorunkat az ő gyűjtése indította. A dalt a felsőéregi Veres Ignác 1907-ben énekelte Bartók Bélának. A világhírű zeneszerző, népzenekutató halálának évfordulójára emlékezve következzen most a 9 csodaszarvas Bartók Béla előadásában, aztán pedig a muzsikás együttes egyik koncertjének részlete, melyben Fülei Balázs zongora művész játsza Bartók Román népi táncok című művét, melynek népzenei forrásait a muzsikás együttes előadásában halljuk.
2: Bartók Béla a kantáta profána szövegét mondja el.
3: A 9 csodaszarvas. Volt egy öreg apó, volt néki 9 szép szál fia, testéből sarjadzott szép szál 9 fia. Nem nevelte őket semmi mesterségre, szántásra, vetésre, ménes terelésre, csorda terelésre, hanem csak nevelte hegyet, völgyet járni, szarvasra vadászni. Az erdőket járta és vadra vadászott 9 szép szál fiú. A vadra vadásztak, annyit barangoltak és addig vadásztak, addig, míg nem szép hídra találtak csodaszarvas nyomra. Addig nyomozgattak, utat tévesztettek, erdő sűrűjében szarvasokká lettek, karcsú szarvasokká váltak erdő sűrűjében. Az ő édesapjok várással nem győzte, fogta a puskáját, elindult keresni 9 szép szál fiát. Riát talált a szép hídra, hídnál csodaszarvasnyomra, szarvasnyom után elindult, el is jutott hűsforráshoz, hűsforrásnál szarvasokhoz. Féltérdre ereszkedett, hely egyre rá is célzott. De a legnagyobbik szarvas, jaj, a legkedvesebb fiú, szóval imígy felfelele. Kedves édesapánk, ránk te sose célozz, mert téged mi tűzünk a szarvunk hegyére, és úgy haigálunk téged rétről rétre, téged kőről kőre, téged hegyről hegyre, s téged hozzávágunk éles kősziklához, ízé porrá.